0: song.
1: Szexárdi Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: is evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Rádió Andrit, Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem sötét verem. Beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok. Hol vagy te régi kedvem? És én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom. Nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: szerelem, a szerelem, a szerelem. Sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem láthatok, nem hallatok.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Esekinek el nem nincs értelme.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit. FM 105.1.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Több mint 175 millió forintból biztosítják a vagyonvisszaszerzési hivatal két vezetőjének személyi védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a kabinet október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be, a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagyipari vállalat számára is visszatartó elővel bírjanak. Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csaknem 849 millió forintos többletforrás biztosításáról rendelkezett, derül ki a Magyar Közlönyből. Ugyancsak a Magyar Közlönyben jelent meg az a határozat, amelynek értelmében az NVVH a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek közé kerül. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyben. A Tisza részvízgyűjtői közül az idén eddig olyan kevés csapadék hullott a Bodrog, a Sajóhernád, a Közép-Tisza és az Agyvatarna vízgyűjtőjére, amire az adatgyűjtés kezdete, azaz 1985 óta nem volt példa, ismertette a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A vizsgált időszakban a legkevesebb csapadék az Agyvatarna vízgyűjtőjén esett. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének felvételét az UNESCO világörökségi listájára. A kezdeményezés célja a három ország határvidékén fekvő tóvidék természeti és kulturális örökségének megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a világörökségi jelöléshez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. A Prespató térsége a Balkán egyik legjelentősebb határokon átnyúló természetvédelmi területe. Diego Maradona egykori vezető orvosi tanácsadójára 12 év, az orvosi koordinátorra 10 év, a pszichiáterre pedig 8 év börtönbüntetést kért az argentin ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt. A Telex emlékeztet, az argentin futballsztár, az akkor 60 éves Diego Maradona 2020-ban egy agyivérrög miatt végzett műtét után lábadozott, amikor szívrohamban meghalt otthonában. A Maradonát kezelő orvosi csapat ellen eljárás indult. Az ügyészek azt állították, hogy az egykori focista halála elkerülhető lett volna, ha nem történik orvosi mulasztás. Az eljárás 7 embert érint, köztük idegsebészt, orvost, pszichiátert és éjszakai ápolót. Ők azt állítják, hogy a focista visszautasította a további kezelést, és a műtét után tovább kellett volna otthon maradnia.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. A szél többfelé megélénkül. Hajnalban a keleti, észak-keleti régiókban köd pára képződhet. Kora reggel 2-11, délután 15-19 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
0: Rádió Antrit FM 101.
3: Csak a szép hétfő reggelt kívánok, ez az Antrit reggel, 6 óra után járunk 3 perccel, október 12-e van, én Vörös Levente vagyok, és újra megjöttem a reggeli szeánszunkra, egész héten együtt ébredezünk majd, ma még kicsit ugyan nyögvenyelősen, hisz hétfő van, és 11 fokban kezdjük meg ezt az újabb hetet, olyan kellemesen friss a levegő odakint. Megnézzük mindjárt, hogy mi történt a környéken és persze a nagyvilágban, meg kivesézzük a mai időjárásunkat is, aztán névnapozunk és születésnapozunk, elő viszont érkezzen Szigala és az Easy Love. Jó reggelt!
0: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Alan Walker, meg a Faded. 6 óra 10 perc van, jó reggelt, ez az Antit reggel, október 12-e, hétfő van. Úgyhogy itt az ideje, hogy nekiugorjunk a dolgoknak, előbb viszont mielőtt komolyabb vizekre elveznénk, az időjárásra vetünk egy-két pillantást, aztán persze tényleg szemlézünk a legfrissebb hírekből. Most 12 fokot mutatnak a hőmérők, borult odakint az égbolt, még azért sötét van, úgyhogy ezt annyira nem látni, innen a stúdióból legalábbis, és egyébként is nagyjából ez jellemzi majd a mai napot, tehát a napot és a mint égitestet nem nagyon fogjuk ma látni, 17 fokig viszont azért felkúszik majd a hőmérséklet, mérsékelt északnyugati szélre kell majd számítani, emellé pedig őszi ruhát ajánl az időkép. Most már tényleg véget ért az indián nyár, ez pedig azt jelenti, hogy nem nagyon fog 20 fok fölé menni majd a napi hőmérséklet, egyértelműen most már lejjebb megyünk a tél felé, a 9 fok az alja a mai napnak. Egyébként a pollen jelentésre rátérve a kültéri allergén gombák vannak magasan jelen a levegőben, vagyis a spóraszámuk, minden egyéb pedig alacsony, avagy nincsen, úgyhogy ez valamilyen szinte jó hír, valahol pedig azért mégiscsak, hogyha a tüneteket tapasztal magán, akkor forduljon orvoshoz. Nem várható ma fronthatás, viszont itt a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, napközben pedig a szél miatt fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet, és csökkenhet a hőérzet is. A felhősebb déli tájakon negatívan hat a hangulatunkra, a közérzetünkre, ez a felhős idő, illetve éjszakabbra naposabb idő pozitív lesz, hát ebből sajnos mi kiesünk itt a Dél-Dunántúlon. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ez nagyon fontos, a hűvösebb időben pedig a melegebb réteges öltözet viselésére. Ugye most már azért védnünk kell az immunrendszerünket, készülünk a télre, hát nem lenne jó, hogyha lebetegedne ilyenkor. No, ennyit az időjárásunkról, nézzünk rá gyorsan a hírekre. Útlezárás lesz holnap, azaz október 13-án 15 órakor itt Szekszárdon, a Merrák elleni küzdelem jegyében idén is megszervezi figyelem felhívó sétáját a Tolna megyei kormányhivatal, úgyhogy időleges forgalom korlátozásra kell majd számítani, rövid idejű útlezárásra is sor kerül, ez az antrit.hu-n is megtalálható, illetve azért elmondom, a Szent István térről indulnak 15 órakor, a Garai tér érintésével ráfordulnak a Széchenyi utcára, egészen a Szent János és Pál kápolnáig, vagyis a kórház kereszteződésig mennek, kórházi kápolnáig, onnan a Bezeridi utcán fel a Béla Király térre, a Vármegyeházához. A program során a menet közúton félpályán halad egészen a Szent István tér 11-13-tól, tehát a megyei önkormányzat épülete előtti okos zebrától a Béla Király térig, és ott a Szent Háromság szoborig a Vármegye házáig tart majd. Az útvonalon 4 csomóponton kell majd időlegesen forgalom korlátozásra is számítani, egy helyütt rövid pár perces teljes útlezárásra, amit a rendőrség biztosít majd. A Szent István tér 4 sávos útszakaszára történő ráfordulásnál ott kezdődik majd az első, a Garai térnél, a Széchenyi utca kereszteződésénél, ahol a balra fordul majd a menet, teljes útlezárás is várható, valamint a kórházi kápolnánál is a menet, ahol jobbra kanyarodik, részleges lesz az útlezárás, de minden fontos információt megtalál az antrit.hu-n, és lesz még róla szó a mai napon. Aztán egy hír a nagyvilágból, nem altatják el a tigrist, ami megtámadta a kifutójába beugró férfit, elég kaotikus címre sikeredett, a telex.hu írt róla a BBC nyomán, hogy történt egy incidens nem sokkal szombat délután 12:30 után, amikor is a Dale Yorkshire-i Doncaster közelében lévő vadasparkba riasztották a mentőszolgálatokat. A szemtanúk szerint egy fejhallgatós férfi jó ideig mászkált a tigris kifutója körül, majd elkezdett átmászni a kerítésen. Egy nő megpróbálta szóval tartani és rávenni, hogy másszon le, de a férfi egy idő után végül beugrott a kifutóba, és ezután az egyik tigris altaj elé mászott és lefeküdt. Amikor megtámadta őt a tigris, a férfi segítségért kiabált és megpróbálta elijeszteni az állatot. Végül ezt nagyjából 15-20 ember nézte körül. A dolgozók hamar életbe léptették a biztonsági protokollt, kiürítették a környéket, ponyvákat vontak a kifutó köré, és viszont hiába riasztották a mentőket, a férfi a helyszínen belehalt a sérülésébe. A vadaspark részvétét fejezte ki az áldozat családjának, és a rendkívül népszerű állatkert azóta is zárva tart. A gondozókat egyébként most is szakértők támogatják, illetve sokan azon aggódtak, hogy elaltatják-e a tigrist, ami ugye megtámadta a férfit, de az állatkert világosan leszögezte, hogy ezt nem fogják megtenni. Miért is tennék, ugyebár nem is értem, hogy mi volt az elképzelés, minden esetre részvét a családnak. Végül pedig az utolsó hírünk, Kármán András mindössze 200 javarészt külföldi sportolót érint, Kármán András szerint érinthet az ECHO szigorítása. Ugye azt bejelentették a múlt héten, hogy szigorítják az ECHO adózást, ami a sportolók kedvezményes adózását is jelentette. Ez nagyjából 200 javarészt külföldi sportolót érint, tehát jóval szűkebb a kör, mint amekkorának a Ferencváros reakciója alapján tűnhet. Ugye itt Kármán András pénzügyminiszter közölte a változásokat, és az egyik az, hogy az 500 millió évi 500 millió forint helyett legfeljebb 60 millió forintos jövedelemig választhatják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást a jövő évtől, vagyis az ECHO-t. Ugye az edzők és nemzetközi sportszervezetek alkalmazottai esetében jelenleg 250 millió forint a felső határ, miközben egyébként más ECHO-ra jogosult foglalkozásoknál már most is 60 millió forint az éves plafon, azért 60 ezer az nagyon kemény lenne. No, de a lényeg, hogy nem olyan nagyon sok sportolót befolyásol ez, és egyébként nem tilos, hogy a sportszervezetek ennél több, tehát évi 60 milliónál több fizetést adjanak a sportolóiknak, csupán már nem lesz olyan kedvezményes az adózásuk. De hát miért is lenne, miközben mindenki más azért viseli a közterheket, nehogy már kedvezményesen keresen az, ugye, aki milliókat, ez ugye havi 5 milliót jelent átlagban, nehogy már kevesebbet adózzon százalékosan, tehát azért valószínűleg ez tényleg nem sokakat érint, egyrészt, másrészt pedig mégiscsak van relevanciája. Ahogy van a daloknak is, amik jönnek a folytatásban, ránézünk majd a névnaposokra, elő viszont Leona Lewis meg a Bleeding Love itt az Antriton. Jó reggelt!
1: Antrit reggel!

0: és egy győzelem plusz nép egyes források szerint nép ragyogása. Szóval ezt is megtudhattuk. Egyébként vannak még egy páran: Edwin, Edwina, Fáta, Maximilián, Misa, Pilár, Rezső, Seráf, Serafin, Serafina és Tirzus. Hát számukra is sok boldogságot kívánunk, és természetesen a születésnaposokkal folytatjuk, előbb viszont még Desiree meg a Gatovi itt az Antriton. Jó reggelt!
1: Antrit reggel!

0: Flowrider meg a Good Feeling, amire bulisztunk tűpontosan fél hétkor itt az Antriton. Jó reggelt, ez az Antrit reggel. Október 12-én hétfőn megnézzük, hogy kiket ünneplünk ma, kik születtek a mai napon. Luciano Pavarotti, olasz operaénekes például, ő tenoron énekelt. Ugye Sárosi László, olimpiai bajnok vízilabdázó is ma látta meg a napvilágot, ahogy Hugh Jackman, Golden Globe díjas ausztrál színész, és Josh Hutcherson, amerikai színész is. Hát sok boldogságot kívánunk nekik!
1: Happy birthday!
0: Nos, hát nem is voltak többen, legalábbis akiket így ismerhetünk. Megyünk is tovább a kalendáriummal hamarosan, mindjárt meghallgatunk egy dalt, addig is tartson velünk!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltató. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Rácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
8: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: Hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antriz reggel.

0: A kicsi gesztenye a TNT-től. Itt az Antriton 8 perccel járunk, 3/4 hét előtt. Jó reggelt, ez az Antrit reggel. Október 12-e hétfő van. Hát ezt minek mondom, hétfő, mindenki tudja, ki ne tudná. Na de, kinyitjuk a kalendáriumot, megnézzük, hogy mi történt a mai napon a történelem viharos, vagy éppen szebbik évszázadaiban. A legfontosabbakat ki is emelem. 1492-ben Kolumbusz Kristóf kikötött a Bahama szigeteken, a mai San Salvadoron, ezzel pedig felfedezte Amerikát. 1810-ben az első októberfestet tartották Bajorországban. A bajor királyság München polgárait Ludwig koronaherceg és Teresa von Sachsen-Hildburghausen esküvői ceremóniájára invitálta. Hú, de jól kiejtettem, meg is lepődtem magamon. 1847-ben járunk, Ernst Werner von Siemens német feltaláló megalapította a Siemens AG und Halske céget. 1902-ben a magyar labdarúgó válogatott lejátszotta első hivatalos mérkőzését Bécsben, mely a sogorok 5-0-ás győzelmével végződött. A magyar csapat bal összekötője egyébként Hajós Alfréd, a kétszeres olimpiai bajnok úszó volt. Aztán 1927-ben járunk, Josif Vissarionovics Sztálin lett a Szovjetunió első számú vezetője. 1928-ban először használnak vastüdőt egy bostoni gyermekkórházban. 1933-ban járunk, megnyílt az Alcatraz mint szövetségi börtön. Alcatraz pedig ugye teniszező, ne feledjük. 1960-ban Nikita Szergejevics Hruscsov, az SKP főtitkára, a cipőjével verte az asztalt az ENSZ közgyűlésen. 1971-ben bemutatták a Broadway-en, a Mark Hellinger színházban Andrew Lloyd Webber és Tim Rice művét, a Jézus Krisztus Szupercár című musicalt. 1975-ben megnyitotta a kapuit a Magyar Nemzeti Galéria, végül pedig 2003-ból az utolsó esemény, Michael Schumacher 6. világbajnoki címét szerezte a Formula 1-ben, amely egészen 2020-ig csúcsot jelentett, a sportág történetében ugyanis őt Lewis Hamilton előzte meg 2020. november 15-én. No, hát ezek voltak az említésre méltó események, zenélünk egyet, még az időjárás, illetve a sporthírek előtt, aztán ránézünk a horoszkópra is, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Szép jó reggelt, ez az Andrit reggel, 17 perc múlva már 7 órát üt a mutató, és ahogy ígértem, ránézünk gyorsan az időjárásra, továbbra is 12 fokot írnak a hőmérők, egyébként pedig erősen felhős az égbolt, már kezd világosodni, szóval azt látni, hogy nem látni semmit még, de felhős az égbolt, legalábbis az időkép szerint. Úgy készüljön a mai napon, hogyha megy valahova, hogy 17 fok lesz a maximum, őszi ruhát ajánl az időkép, most már azért a pulcsi, elkér egy vékony kabát is, jól esik, és akkor talán egy kicsit azért mégiscsak sikerül megvédeni az immunrendszerét. Na de kezdjük a sportolást, mert bőségesen van itt eredmény a hétvégéről, rengeteg minden, kezdjük a helyi csapatokkal. A Tarka FC a női kosárlabda NBA 4. fordulójában a csata otthonába látogatott, ahol 73-66-ra végül alul maradt. A focisták a Dunaharasztit fogadták a férfi NB3 délnyugati csoportjának 11. fordulójában, és ki is kaptak 1-4-re, ezzel a tabellán 0 ponttal és mínusz 37-es gólkülönbséggel továbbra is utolsók. És akkor a többi minden, az NB1 9. fordulójával kezdjünk, Vasas Kisvárda 1-1, Ferencváros Debrecen 1-1, Paks MTK 3-0, legalább egy megyei csapatunk nyert. Zalaegerszegi Nyíregyháza 5-1, az mondjuk kemény meccs lehetett, Kispest Honvéd, Újpest 1-1, és Győr Felcsút 0-1. Jöjjön a nemzetközi porond és a nagy csapatok. A Premier League-ben a Liverpool a Manchester City-t fogadta, és ki is kaptak a kiállítás után 3-0-ra. Szoboszlai egyébként sérülése miatt nem játszhatott. A United, Manchester United Tottenham 1-1-re végződött, a Chelsea Burnley 5-1-re, hát itt is volt azért gorzáporos mérkőzés, az Arsenal Leeds pedig 2-1-el zárult. A spanyolországi La Liga 8. fordulójában a Real Madrid a Gulácsival a kapujában felálló Villarreal ellen lépett pályára, és 1-0-ra nyert. A Barcelona a Hetafét ütötte 3-0-ra, az Alaves pedig kikapott az Atletico Madridtól 2-1-re. Kicsit közelebb Németországban a Bundesliga 5. fordulójában járunk. A Lipcse 6-0-ra verte a Frankfurtot, az Augsburg a Bayern Münchennel 2-2-t játszott, a Dortmund a Brémával szintén 2-2-t, a Freiburg és a Schalke pedig 2-1-re végződött, ezzel a Freiburg vezeti a tabellát azonos pontszámmal a Dortmunddal. Serie A, Itália, Sassuolo AC Milan 1-1, Lazio Monza 3-1, a Como a Rómával 0-0-ra x-elt, a Napoli a Frosinont pedig 3-0-ra verte, és a másik milánói csapat is játszott, az Inter a Parmát ütötte 3-0-ra. És akkor Ligon, hogy az 5. nagybajnokság sem maradjon ki, a PSG a Le Mans 3-1-re verte, a Monaco pedig a Toulouse 2-2-t játszott, de még így is a Monaco áll a lista elején. A magyar női labdarúgó válogatott az EB pótselejtezőn Hollandiát fogadta, és kapott ki tőlük 8-0-ra, jön majd a visszavágó. Aztán hát már talán nem olyan előnyös helyzetből egyébként. Most, hogy rúgtuk egy kicsit, dobjuk újra a labdát, ezúttal kapuba, mert hogy a kézilabda bajnokok ligájában a Pixeget 35-35-ös döntetlent játszott a portugál Sportinggal, a hölgyeknél pedig az Eto'X-et a Metz csapatával 34-34 lett a vége. A Ferencváros viszont nyert, 33-28-ra győzte le idegenben a Brest-Bretagne gárdáját. Vízilabda, nehogy kimaradjon. A BVSC a férfi Eurocup selejtezőjében verte szombaton a Rijekát 14-5-re, majd pár órával később vasárnap reggel a Terrasszát 15-8-ra. Az UVSN női csapata egy győzelemmel és egy vereséggel zárta a hétvégén a bajnokok ligája selejtezőjét, a Spandau ellen 18-7-re nyertek, a Trieste ellen viszont 15-18-ra kikaptak. Formula 1 az utolsó, szingapúri nagydíj és a sprint futamot is megrendezték, mind a kettőt Verstappen húzta be, előbbin mögötte Leclerc és Antonelli gurult át a célvonalon, utóbbin, tehát a sprint futamon pedig Hamilton és Leclerc lett a második, harmadik. No, hát ennyit akkor a sporteredményekről, gyorsan szaladunk tovább, mert nem lesz időnk, nehogy ne legyen időnk horoszkópozni, megnézzük, mit jósol önnek ma a csillagja, úgyhogy tartson velünk!
1: Ez az Andrit reggel.

0: Sister, Know It All, Teddy Swims-től. Itt az Antrit reggelben, jó reggelt, 9 perc múlva már 7 órát üt az óránk a mutatónk, úgyhogy gyorsan megnézzük, hogy mit jósol ma önnek a horoszkópja, és hát nagyon figyeljen, füleljen, mert egyben fogom mondani ezúttal. A mérleggel kezdünk, hisz a mérleg havában vagyunk. A szerelmi élete kedvező fordulatot vehet, most végre összetudja egyeztetni az érzelmeit azzal, amit az esze diktál. Bármiben is változtatna azonban, ügyeljen arra, hogy ne mindent egyszerre, akkor ugyanis nem fogja tudni, hogy mi az, ami nem jött be. A költözés, gyerekvállalás is jó gondolat, de ha idős emberekkel költözne össze, abból rengeteg konfliktusa lenne, inkább a szétköltözést javasoljuk. A Skorpió a túlhajszolt munkavégzés alááshatja a Skorpiónak az egészségét, fogja vissza a lendületét és óvakodjon a túlköltekezéstől. Könyveken vagy utazáson azonban nem kell spórolnia, sokat kell látnia és tanulnia az elkövetkezőkben. A hét első napja egy új felismerésre is gazdagíthatja, ossza meg a kollégáival. Egy értekezlet vagy csak kávézgatás közbeni beszélgetés erre alkalmat adhat. A Nyilas minden bajáért nem okolhatja a társát, minden bajának legalább a feléért ön a felelős. Ez nem jelenti, hogy nem kellene elgondolkoznia a párkapcsolatán, és azt is fel kell ismernie, hogy néhány rossz beidegződéssel önmagát gátolja. Ha a környezetén igyekszik jó irányban változtatni, már fél sikert érhet el a kapcsolatát illetően is. Ha nincs is pénze, a saját ügyességére és szép érzékére számíthat. A Baknak bár az álmai kicsit irreálisak, de még soha nem ment volna a világ elébb, ha nem lettek volna bátor álmodók. A biztos alapok azonban nagyon fontosak, ha stabil, békés otthona van, akkor most mindent elérhet, amire csak vágyik. Ha még nincs, akkor teremtse meg. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolata ingatag, erősítse meg, vagy kezdjen bele egy újba. Ön nem sokáig bírja, társ nélkül. A vízöntő ne legyen despotikus, mert nem szabad elhanyagolnia a munkatársait. Ez különösen igaz akkor, ha a vezetőbeosztásban van. Akkor is meg kell hallgatnia a véleményüket, ha önnek egészen mások az elképzelései. Még az is lehet, hogy örülhet egy jó ötletnek. A mai napon a magányosoknak ajánlatos a vízes helyszínek, például uszoda, szauna felkeresése. Valaki horogra akadhat. A mérleg besvágya megnőtt, a régi munkáját unja, de nem biztos, hogy a sors tálcán kínálja a jó lehetőségeket. Ne dőljön be a túlságosan csodálatosnak tűnő ajánlatoknak. Végleges döntés előtt érdemes több információt begyűjteni. Azzal is számolnia kell, hogy most a következő csillagállás egyszerre nagyon sok lehetőséget ajándékoz önnek. Nem kell mindjárt az elsőt elfogadnia. Lehet még jobb is. No hát, itt feleznénk meg a dolgot, de megyünk tovább idő hiányában a kossal, mert hogy a kos ismeri a mondást, teher alatt nő a pálma. Sajnos, avagy szerencsére most ön is megtapasztalhatja egy nagy igazságot, sok, egyenesen, nagyon sok a munkája, és még nagyobb a felelősség, ami ezzel jár. Szorult helyzetében szüksége lehet különleges képességeire, akaraterejére és kitartására, de a szép érzékére is. Ez utóbbiban még örömét is lelheti, a szépség és a lassúság együtt járnak. Ne kapkodjon! A Bikának a mai nap a kapcsolatok jegyében telik. Rengeteg új ismerettséget köthet, akár az anyagi haszon reményében, vagy pusztán a kíváncsiság miatt. Munkahelyén is inkább a kapcsolatokra koncentrál, és ettől lelki furdalása támadhat. Ne aggódjon, most nem a munkájával, hanem a karrierjével kell törődnie. A munkájával is persze, de azzal még nem lép feljebb a ranglétlen, ha ügyes. Ügyeskednie kell! A művész alkatú ikreknél most kinyilatkoztatással felérő művek születését jelentheti az uralkodó bolygóját érő nehéz konstelláció, jelentsen ez bármit is. A tudósoknál, újítóknál új felfedezést jelezhet a jegyében járó Uránusz, csak ne hagyja, hogy az anyagi természetű gondok a porba sújtsák. Tervezzen jobb jövőt! A változásai, kijelentései ma meghökkentik az embereket, de ez így természetes. A ráknak érdemes elgondolkoznia, hogy nagy stílű, idealista terveinek megvalósulta, valóban elhozza-e majd a remélt boldogságot. Persze a puding próbálja az evés, de azért érdemes az alternatív megoldásokon is gondolkodni. Annál jobban járhat, minél több vasat tart egyszerre a tűzben, ám ez a szerelmi életére nem igaz. Azzal kapcsolatban jobb, ha most hűséges marad ahhoz, akit szívből imád. Az oroszlánt a Plutó helyzete arra figyelmezteti, hogy társaim már a saját árnyék személyiségévé vált, akire hajlamos a saját elviselhetetlen tulajdonságainkat kivetíteni. Mielőtt mindent felrúgna, próbálkozzon meg a tisztánlátással, azzal például, hogy a másik igényeit is figyelembe veszi, és belátja, hogy ő sem csak magával törődik, sorolja fel a jó dolgokat, amiket neki köszönhet. A szűz válaszút előtt áll, és döntésével most jelentős fordulatot vehet az élete, vagy gyökeresen változtat életén, új célokat, értelmet talál, vagy kockáztatja azt, hogy az élet kényszeríti ki a változást, ami nem biztos, hogy kellemes. Ha mégis az utóbbi történik, akkor kesergés és főleg harag helyett gondolkozzon el azon, hogy merre akarja önt terelni a sorsa. Keresse a békés megoldásokat, még így hétfő reggel is. És ha már hétfő reggel, megérkezett Vali, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Van hangod?
1: Van hangom, ja, van. Nekem fura most lehet az egy hét kihagyás után.
0: Lehet.
1: Fura hallani saját magamat.
0: Milyen
1: jó
0: volt
1: reggelt,
0: a pihenő?
1: Szia, Levi. Jó volt. Az elején még ilyen jó kis, még ilyen késő nyárias idő volt. Aztán ugye azért átváltottunk.
0: Igen, a téliesebben.
1: Az ősziesebben, igen.
0: Ősziesebben még az csak, igen. Ilyenkor igen. Mindig az van, nem, hogy a szabadság elején nem tudja az ember, mit kezdjen magával.
1: Én ezzel soha nem vagyok
0: ezzel
1: így.
0: Soha
1: nem.
0: Én mindig, nem. Mit kezdjen magával az ember, és akkor a végén jön az, hogy még ezt el kell intézni, meg még ezt el kell intézni, meg még ezt,
1: ne,
0: és ezt.
1: Nem, ugye az elején mindig az van, hogy ami tervben volt, ezt így megcsinálom, és akkor ez ilyen tevékenykedik az ember így az elején, és a vége felé meg akkor jön az a fajta pihenés, hogy jó, amit
0: az ilyen
1: szerettem volna, azt megcsináltam. Na, nem is takarítás, inkább mosás. Én
0: mosás.
1: Inkább az, igen.
0: Nagy téli mosás.
1: Hát igen, az az igazság, hogy azért időzítettem így még a hét elejére a mosást, mert hogy még sütött a nap, és tudtam ki az erkélyre teregetni, és az úgy teljesen más, hogyha akkor ott szárad meg a ruha, igen. Mondjuk így a napos levegőn, meleg levegőn, mint mondjuk benne a lakásban.
0: No, hát reméljük, neked is jót hozott a horoszkópod, meg reméljük, hogy önnek is jót hozott. A folytatásban nekiugrunk majd a napi ötösnek, de csak a híreket követően maradjon velünk, jó reggelt!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Vigyázz! Dől a fa!
8: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
7: És mi lett a vége?
8: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
7: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házköröli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból. Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
9: Egy év, 8 újdonság, Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
10: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
11: Szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Már ki is zárták a V-hídat a körvasút beruházásából. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatart. Tartó erővel bírjanak. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A miniszter tájékoztatása szerint a V-híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagmegóvó, balesetveszéllyel hárító és a későbbi munkavégzés kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség és időráfordítással adott legyen. Vitézi Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender, közölte. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése egy nagy hazai ingatlan közvetítő lakásárindexe szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami komoly fékezésnek felel meg a lakáspiacon. A kormány módosítaná a 2027-es budapesti vízes világbajnokság rendezési szerződését. A Magyar Közlönyben jelent meg a 2027-es budapesti világbajnokságról szóló új kormányhatározat. A döntés szerint a kormány kedvező pénzügyi feltételekkel szeretné megrendezni a sporteseményt. Ehhez módosítani kell a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel kötött rendezési szerződést. A módosítás pontosíthatja a résztvevő szervezetek feladatait, a költségek megosztását és a felelősségi szabályokat. Csaknem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felvetődik a hűtlen kezelés is, közölte Tanács Zoltán szombaton Facebook bejegyzésében. A tárca vezető szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adat ügynökséget, ahol luxusszálloda, dzsín, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei is szerepeltek az elszámolásban.
3: Rádió Antrit időjárás.
11: Megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Majdnem megcsúsztunk, 5 perccel járunk 7 óra után. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, itt vagyunk Valival. Hello, Vali.
1: Jó reggelt, hello,
0: még egyszer.
1: Levi. Jó reggelt.
0: No, hát akkor megkezdjük a hétfői napi ötösünket. Ezúttal azt kérdezzük majd az ötöktől, hogyha a hátralévő életükben már csak egyetlen ételt ehetnének, de abból bármennyit, akkor mi lenne az, és szerintük mennyi idő után unnák meg. Na, hát ezen el lehet azért gondolkodni. Elő viszont Lorraine meg az Euphoria érkezik. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Andrit reggel, 12 perccel járunk 7 óra után, 3 perccel. Igen.
1: Jó reggelt. Igen, jó, most jó.
0: Előtt. Nagyon jó van.
1: Most jó.
0: Szuper, örülök jó. Neki. No, hát akkor nekiugrunk ennek a napi ötösnek, én azt mondom.
1: Melyik az az étel, amit...
0: Már
1: csak az az egy étel, amit életem végéig ehetek?
0: Igen, és abból meg. Bármennyit, és mi hát nyilván megunná az ember, de hogy a napi ötös tagjai szerint mennyi idő után unnák meg?
1: A spagetti, nekem abszolút az ugrott be. Nekem spagetti. Abszolút, igen.
0: Spagetti.
1: De a fagyi is, a fagyit se unnám meg.
0: Na most, fagyi nem jut eszembe olaszul, de most mindegy. Inkább.
1: Kivel kezdünk?
0: Kezdjünk Anitával, egy új versenyzővel, jó. Mert hogy már a harmadik Anitánk a napjános tagjai között. Mit tudunk róla?
1: Anita szereti az irodalmat, a színházat és a filmeket, vagyis a kultúra szerelmese.
0: Na, hallgassuk.
2: Egyetlen egy ételt nem biztos, hogy tudnék mondani, ugyanis nagyon sokáig a lecsó volt a kedvencem, mindenféle formában. Aztán az utóbbi időben átvette a helyét a gyrosz. Girosztál pontosabban, úgyhogy igazából azt tudnám elképzelni, hogy felváltva egyik nap lecsó, másik nap girosz, aztán megint lecsó, aztán megint girosz. Így talán kihúznám egy ideig, talán néhány hétig, de én azt gondolom, hogy nem embernek való, hogy csak egyfélét tenni, úgyhogy a változatosság gyönyörködtet, és ez az étkezésben is így van, úgyhogy ha lehet, soha ne legyen ilyen, hogy csak egyfélét tehetünk. Köszönöm.
1: Soha ne legyen ilyen.
0: Reméljük, igen. Nem lesz soha ilyen.
1: Azt gondolkodtam, hogy lehet, hogy egy olyan ételt választanék, mondjuk a káposztás tésztát. Azért, mert az lehet sósan is, és édesen is. És akkor így megvan mind a kettő. Mert én az édeset nagyon szeretem.
0: Na jó, de az egy kell, idő után azt is megunnád, nem?
1: De nem, hanem az édes ízt, és akkor az egyszer enném porcukorral, egyszer meg anélkül, és akkor ilyen sósan, borsosan, és akkor meg lenne mind a két íz, hogy sós is, meg édes is. Aha. És akkor az egy étel megvan.
0: Csak
1: de akkor tudom,
0: igen.
1: Igen, mert az édesség, nem tudom, én azt szeretem, nekem az kell úgy azért egy főétkezés után, nem tudom, egy kocka csoki, vagy valami kis pici édesség. Úgyhogy én ezt így oldanám meg, mondjuk. De vagy túrós tésztával, mert azt is tudnám enni, mondjuk.
0: A túrós tésztára gondoltam egyébként.
1: Sósan is, meg édesen is.
0: Én is a túrós tésztára gondoltam, aztán rájöttem, hogy nemrég a túrós tésztától egy kicsit elegem lett, úgyhogy...
1: Szerintem nem lenne olyan, amitől ne sokkolnánk be. Szerintem.
0: Valószínű, igen.
1: Hogyha egyet kellene választani, vagy azt az egyet, és azt így többféleképpen mondjuk elkészítve, az még úgy benne lehet akár.
0: Igen.
1: De nekem a levesek hiányoznának azért. Leves? Tehát, hogy így, igen, mert én azért leveses vagyok.
0: Hát van, aki igen, a leveses, van, aki meg nem. Na de hallgassuk Ákost, ő a következő a sorban.
1: Ákos fiatal vállalkozó, aki próbál kitörni ebből a státuszból, és sokra vinni a pénzügyek terén.
0: Na hallgassuk Ákost.
3: Hát, hogyha csak egy fajta kaját, akkor valami olyat mondanék, ami mondjuk azt mondanám, hogy pizza, és akkor a pizzából van 8-9 különböző fajta, és akkor lehetne válogatnom, hogy most ilyet, most olyat, most amolyat, és szerintem egy év alatt megubnám biztosan, de lehet, hogy fél év alatt is.
1: Na, hát a pizza... Ákos is úgy gondolkodik, hogy egyfajta étel
0: pizzából ezerféle van.
1: Igen, de azt is meg lehet unni.
0: Pizza azért jó, mert arra bármit lehet rakni.
1: Na, hát hasonló,
0: én nyilván
1: igen.
0: Nem Olaszországban, mert ott az ananászért kicsit megütögetik a buksinkat, de igen, arra tényleg
1: bármit rá lehet tenni.
0: Szinte bármit lehet.
1: Így van. Úgyhogy ez is egy jó megoldás.
0: Abszolút. De aztán látod, ő is megunná.
1: Meg. Szerintem minden megunná. Meg, biztosan.
0: Lehet a tésztát, meg mindent. Na, mindegy. Még a napi adás tagjai hárman vannak hátra, akiktől megkérdeztük, hogy ha egy ételt ehetnének már csak a hátralévő életükben, akkor melyik lenne az, és mennyi idő után unnák meg. Elő viszont a Kovaszki meg a Vega érkezik. Maradjon velünk, jó reggelt! Andrit reggel!

0: milyen kedves ez a dal, amilyen hülye vagy, én úgy szeretlek. Ők voltak a Kovászki meg a Vega itt az Antriton. Na, 7 óra,
1: jó hétfő reggel.
0: 7 óra 20 perckor a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között, és a napi ötösben, mert hogy a napi ötös taglaljuk ezúttal, az a kérdésünk feléjük, hogyha a hátralévő életükben már csak egy ételt ehetnének, de abból bármennyit, akkor mi lenne az, és mennyi idő után unnák meg? Ketten már elmondták, ugye, miről volt itt szó?
1: Hát Ákos azt mondta, hogy pizza, mert pizza, hogy többféle variációban lehetséges. Anita pedig azt mondta, hogy nem tud a lecsó és a girosztál között választani.
0: És akkor azt is felváltva. Na, hallgassuk akkor Sasit, hogy ő mit enne.
1: Sasi empatikus, akinek nagyon fontos, hogy a körülötte lévők is ugyanolyan jól érezzék magukat, mint ő velük.
0: Na, hallgassuk.
2: Nem tudom, hogy egy konkrét ételre gondoltatok, de én a tojást választanám egyébként, mert ezt rengetegféleképpen el lehet készíteni. Itt talán nem lenne az a probléma, hogy nagyon gyorsan ráunnék, úgyhogy én a tojást választanám.
0: Hát igen, ugye a tojás eléggé alap.
1: Alap, meg hát abból sok mindent lehet azért készíteni, hogyha attól függ, mennyire veszük szigorúan azt, hogy mondjuk hozzáteszel valamit, mondjuk egy kis nokerlit készíteni belőle, vagy tojásos nokerlit például, vagy csak tükörtojásnak, vagy
0: tojásrántottának.
1: Igen.
0: Én ezt a hármat tudom, de azt nagyon.

0: The Weeknd, meg a Daft Punk, és az I Feel It Coming itt az Antriton. Tű pontosan 7:30 jó reggelt. Ez az Antrit reggel, és akkor az utolsó etapjához érkeztünk a napi ötösünknek, és azt a kérdést igyekeznek ma megválaszolni nekünk, hogyha a hátralévő életükben már csak egyetlen ételt tehetnének, de abból bármennyit, akkor mi lenne az, és mennyi időn után unnák meg?
1: Eddig meg ketten is mondtak olyan ételt, ami mondjuk több variációban elkészíthetők. Hát, ha így nem unja meg az ember,
0: igen,
1: nem, mondjuk
0: lenne,
1: a tojás, meg a pizza például.
0: Igen, az lenne talán az egyik igen. Ilyen legcélra vezetőbb, hogyha olyat választana az ember. Na de hallgassuk, hogy Norbi mit gondol.
1: Norbi igazi virtuóz, zongorázik, gitározik és hegedül is, bár nem egyszerre csinálja a hármat.
0: Még szép is lenne. Na hallgassuk Norbit.
2: Hát én a mexikói tacos tenném, ameddig csak bírnám. Abból azért van egy pár fajta íz, most nyilván ha egyfajta íz tennék, akkor azért hamar meg lehet unni. Szerintem az ember egy-két hétig még megeszi sósba, de aztán utána szerintem elfárad. Én a tacosra szavaznék.
1: De ez csípős, nem?
0: Hát nem,
1: vagy nem feltétlenül
0: nem
1: csípős.
0: Akkor hogy lenne csípős?
1: Én még szerintem nem ettem ilyet.
0: Szerintem én sem.
1: Nem
0: ezen
1: ettem,
0: gondolkoztam.
1: Igazi, én sem ettem
0: igazi tacos, Norbi járt Mexikóban, úgyhogy ő biztos evett igazi
1: tacos. Akkor
0: ő
1: tudja, hogy milyen az.
0: De igen. Itt valószínűleg Magyarországon egyrészt nem is lehet olyan igazit kapni, másrészt meg...
1: Nyilván az elkészítése azért nagyban különbözik
0: lehet, igen.
1: Az eredetitől, mondjuk, amit így próbálnak elkészíteni.
0: Biztos. Én ezért nem ettem nagyon sokáig itthon csúroszt.
1: Mert hogy meg... Megtapasztaltad, hogy milyen az eredeti.
0: Megtapasztaltam az eredeti csúroszt, és igen. No, de hát én nem ennék életem végéig csúroszt, viszont Erzsébet enne, vagy mit enne? Ez itt a kérdés.
1: Erzsébet friss nyugdíjas, 40 évig dolgozott az egészségügyben, amit nagyon szeretett.
0: Na, hallgassuk Erzsébetet.
3: Nagyon annyira konkrét kedvencem nincsen. Szeretem az olasz konyhát, és mondjuk, ha ez a paradicsomos ízvilág lehet, akkor azt választanám. Ha konkrétan egy ételt kellene választani, akkor a saját magam által készített paradicsomos gnocchit, amit az olaszok egyébként Sorrentino gnocchinak hívnak, akkor azt hiszem, azt választanám, hogy mennyi idő után unnám meg, azt nem tudom, de azt tudom, hogy egyébként, ha készítem, akkor napokig nem jutna eszembe más tenni.
0: Gnocchi e pomodoro, vagy valami
1: hasonló. Most héten pont csináltam ilyet, mondjuk a gnocchit azt készen vettem, tehát ezt nem én készítettem.
0: A gnocchit.
1: Gnocchit, igen, de paradicsomosat csináltam, és nagyon jó volt egyébként. A paradicsomosan egyetértek Erzsébettel, mert hogy ugye én is a spagettit mondtam.
0: Igen, a paradicsomos
1: és
0: ízvilág.
1: És az valahogy úgy, igen, az olaszos az, ízvilág azért az, talán azt nem
0: a magyarokhoz is közel áll, nem?
1: Igen.
0: Pizza, ha már itt ugye
1: a pizza is lehet, például bolonya is pizza is lehet, nem? Hát ugyanúgy
0: pizza
1: alap, lehet
0: alapból
1: lenni.
0: Ugye paradicsomos alappal készül.
1: Igen.
0: Igaz, hogy már létezik egyéb, tehát például egyfelős alap, de most attól függetlenül. Na, hát akkor elmondták mind az öten, hogy mit ennének.
1: Neked levitem, végül is mondtál
0: én
1: valamit?
0: Én nem mondtam, mert én gondolkoztam.
1: Még gondolkoztál?
0: Nemrég ráfügtem a Smash Burgerre.
1: Igen,
0: de az otthon készített, én csinálom rendesen.
1: Figyelj, akkor
0: lehet,
1: ez még jobb választás, mert akkor
0: az a helyzet,
1: magadnak csinálod.
0: Az a helyzet, hogy minden hétvégén megkívántam eddig, és minden hétvégén rájöttem, hogy ebből nem lehet annyit megenni azért mégsem. És akkor így tulajdonképpen csak két hetente van.
1: Két hetente, na.
0: Visszávettünk belőle. No, hát akkor köszönjük a napi ötösnek a mai közreműködésüket, megyünk tovább, az útinfókkal folytatjuk, úgyhogy ha közlekedni készül, akkor mindenképpen füleljen, maradjon velünk.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
5: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás, songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod! Dompepe.hu!
6: Második Tolnamegyei Lóegészségügyi Konferencia november 21-én szombaton a Termál Hotel Tengerizben, ahol elismert hazai szakemberek, izgalmas előadások és értékes kapcsolatépítési lehetőségek várják. A részvételi díj 18 000 forint, amely svédasztalos ebédet is tartalmaz. A részvétel regisztrációhoz kötött. További információ dr. Debreceni Brigitától a 30 309 21 42-es telefonszámon, vagy a paciműhely@gmail.com e-mail címen. November 21-én találkozzunk Tengelicen.
7: Omuda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jayco.fx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
8: Haló!
9: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
9: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
9: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
10: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
8: Haló, és a lóval mi lesz?
11: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk a közlekedés infokkal. Vali, mi a helyzet az utakon? Mit látom?
1: A 6-os főúton Kakasd előtt a 139-esre a 156-os kilométerig mindkét irányban útszökületre kell számítani útkarbantartási munkátok miatt. A 65-ös főúton Kégy után a 21-es kilométernél, majd Szakály után a 36-os kilométernél a burkolatot javítják. Mindkét szakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra kell számítani. Illetve Szekszárd belterületén, ugye azt már mondjuk egy ideje, a 4-es kilométernél a vasúti megállónál gyalogos átkelő helyet építenek, ezért november közepéig útszükület van érvényben.
0: Ez minden?
1: Igen.
0: Szuper. Én akkor nézem, hogy mi a helyzet a párosban a forgalommal. Ahogy az szokott lenni, az újvárosi templomnál van egy kicsit megélénkülve itt a forgalom, ott vöröset is látok a térképen, ezen kívül már egészen a Mátyás Király utcától a főút szintén piroslik a kórházi kápolnáig, úgyhogy végig sokan vannak a Bezerédi utca, Szent István tér ilyenkor szintén meg szokott telni, és az említett
1: útkarbantartás?
0: Segíts, nem útkarbantartás.
1: Gyalogos átkelő
0: építés miatt azért torlódhat a forgalom az autóbuszállomás, vasútállomás között, illetve az elkerülőn is a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, és ahogy látom, a város déli részén is elég nehéz bekeveredni a városba, ott a Csatári torok körforgalmánál látok pirosat, vöröset egyaránt. Ezen kívül trafiról, rendőrről nem kaptunk bejelentést, de ha bármi szokatlan tapasztal, most látom az interaktív térképünkön azért megjelent egy pörbölyi rendőr, úgyhogy pörbölyön az 55-ös főúton érdemes figyelni. Szóval, ha bármi fontosat vagy szokatlan tapasztal, akkor csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy írja meg SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
11: Antrit reggel!

0: Szép jó reggelt! Ez az Antvéd reggel, 3:48-kor ránézünk az időjárásra. Frissítettél a lapon,
1: igen,
0: Vali?
1: Igen, frissítettem.
0: Na akkor
1: hát most
0: halljuk, mire számítsunk.
1: Fokot jósolnak kintre. Kicsit megélénkült a szél egyébként, ahogy most kinézek az ablakon. Hát én azt gondolom, hogy hétvégén abszolút átváltottunk teljesen az őszbe, és a vénasszonyok nyarának ugye véget ért olyan péntek-szombat körül. És hát így átváltottunk, kicsit sötétebb, kicsit borúsabb,
0: igen,
1: időre,
0: reggel
1: teljesen sötétbe jöttem egyébként, és eléggé lassan is világosodott ki. Nyilván azért is, mert ma napos idő nagyon nem várható, egész nap borúsat jósolnak, és 17 fok lesz a maximum délután, eső viszont nem várható, tehát aki még nem indult el, esetleg az eselő nyugodtan otthon maradhat, nem mondják, hogy lesz, vagy...
0: Én nem szeretem ezt mondani.
1: Vagy azt gondolod, hogy már ősz van, akkor legyen mindig ott az esernyő, az a biztos.
0: Ki tudja, tehát attól, hogy nem írják, azért nem lehet teljesen.
1: Hát azért most ebben egész jól beválik egyébként.
0: Uh-huh. Na, az viszont biztos, hogy őszi ruhát érdemes felvenni, már azért kell a réteges öltözet,
1: kell, igen.
0: A pulcsi
1: egy
0: reggeli
1: sár,
0: órákban
1: egy
0: vékony kabát, uh-huh. Ez mindenképpen kelleni fog, és természetesen majd a folytatásban is nem fog most már 20 fok fölé kúszni a hőmérséklet. A pollen szezonról, vagy a pollen jelentésről is pár szót, a kültéri allergén gombák vannak magasan jelen a levegőben, és ezek spóraszáma gyötörheti az allergiásokat. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához. Fronthatás szerencsére nincs felettünk, ez egy szuper jó hír, viszont még azért reggel felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, napközben pedig majd a szél fejfájást, ingerlékenységet, nyugtalanságot is okozhat, és természetesen csökkenhet miatta a hőérzetünk is. A felhős idő negatívan hat a hangulatunkra, és a közérzetünkre is, még azért néha, hogyha kisüt a nap, bár ez inkább éjszakabbra lesz majd jellemző, akkor az pozitívan hathat ránk. Nagyon fontos továbbra is a megfelelő mennyiségű folyadékbevitele, illetve a hűvös időben.
1: Gyümölcsök, zöldségek fogyasztása. Mondjuk az mindig minden szezonban,
0: mindig
1: de
0: minden
1: mostan
0: szezonban,
1: de most kiemelt.
0: Meg kell alapozni, én mindig azt mondom, meg kell, igen, alapozni az immunrendszerünket a térre. Úgyhogy a réteges öltözet is emellé társul. Mi hozzánk pedig társulnak majd a jó dalok, a ma kedvencé meg a tegnap slágeri, amikkel folytatjuk, aztán összegezzük óránkat. Maradjon velünk!
2: Ez a Szantriz reggel!

0: Honeybees meg az így játszom 3 perccel 8 óra előtt. Jó reggelt, ez az Antwit reggel. Összegezzük gyorsan óránkat, Vali.
1: Azt kérdeztük ugye a napi ötös tagjaitól, hogy mi lenne az az egyetlen étel, amit élete végéjük ennének, hogyha csak egyet választhatnának, és hogy vajon megunnák-e. Egyébként jó ötletek hangzottak el, a tojás akár, mert hogy többféleképpen el lehet készíteni, vagy Ákos mondta például a pizzát, ott is ugye többféle variáció van. De hát én hoztam a káposztás tésztát csak azért,
0: lehet
1: sósan is, édesen is, és hogy egyik se essen ki például. Igen, mert hogy azért
0: így lehet azért váltakoztatni.
1: Mind a kettő jó, igen.
0: No, hát akkor köszönjük a napi ötös tagjainak a részvételt. Holnap is egy hasonlóan szuper kérdést fogunk számukra feltenni. Megyünk tovább, a jó hírek órával folytatjuk, mert hát mivel is indulna jobban a hét, mint jó hírekkel.
1: Mint jó hírekkel, így van.
0: Erről viszont jönnek a hagyományos hírek, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
0: Kövesi Dáviddal, a nyitrai csoport Szekszárdi Multibrand telephelyének vezetőjével beszélgetek. Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várják ügyfeleiket több márkával, új autók értékesítésével, teljes körű szervizháttérrel és természetesen már Omoda és Jayco modellekkel is. Mennyire új szereplő Magyarországon az Omoda és a Jayco?
4: Az Omoda 2024-ben jelent meg Magyarországon, az Omoda 5-tel, majd 2025 elején érkezett a Jayco is. Fiatal márkákról beszélünk, mégis nagyon gyorsan komoly ismertséget szereztek, ma már országos kereskedői és szervizhálózattal rendelkeznek, és a két márka együttes piaci részesedése is jól mutatja, hogy a magyar vásárlók nyitottak rájuk.
0: Milyen autókat kínálnak jelenleg?
4: Az Omoda 5-tel indultunk, majd érkezett a Jayco 7, azóta pedig folyamatosan bővül a kínálat. Ma már az Omoda 7 és a zászlóshajó Omoda 9, valamint a Jayco 5 is része a palettának. Benzines, full hybrid, plug-in hybrid és tisztán elektromos hajtások közül is lehet választani, októberben pedig érkezik a Jayco 8 is, amely a kínálat legnagyobbika.
0: Mit jelent az Omoda és a Jayco esetében az alap, az extra életérzés?
4: Azt, hogy az ügyfél már a formavilágban, technológiában és felszereltségben is kapjon valami pluszt. Az Omoda és Jayco esetében modern, látványos autókról beszélünk, sok olyan kényelmi és technológiai megoldással, amelyek korábban inkább a magasabb kategóriákra voltak jellemzőek.
0: Egy új márkánál azért fontos kérdés a garancia meg a szerviz háttér. Mit kínálnak ezen a téren?
4: Teljes szerviz és alkatrész háttér áll az autók mögött, az általános gyári garancia 7 év vagy 150 ezer kilométer, a motorra, illetve az elektromos hajtómotorra pedig a feltételek szerint akár 7 év vagy 1 millió kilométeres garancia jár.
0: Hol lehet ezekkel az autókkal személyesen is megismerkedni?
4: Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várjuk az érdeklődőket, érdemes eljönni, megnézni és kipróbálni az autókat, mert szerintem ezek a modellek személyesen tudják igazán megmutatni, mit jelent az Omoda és Jayco által képviselt extra életérzés.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyors hajtás kapcsán azt, hogy szigorú büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a két férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó igazgatóságok taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat.
3: Rádió Antrit időjárás.
5: Megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másutt hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
6: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 3-4 perccel járunk 8 óra után október 12-én hétfőn, és továbbra is itt van velem Vali. Hello Vali.
1: Jó reggelt, hello Levi.
0: No, hát akkor ebben az órában egy kicsit pozitívan indítjuk majd a napot, a hetet, meg
1: mindent. Szó lesz a Nobel-díjról, kicsit a természetről is, állatokról is, mindenről.
0: Sporteredmények is lesznek.
1: Itthonról, külföldről.
0: Itthonról, így van. Úgyhogy érdemes velünk tartani. Egy kicsit szemlézünk a pozitív hírekből. Addig pedig Pitbull meg a Back in Time szól. Jó reggelt!
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Unsweet reggel, 11 perce járunk 8 óra után, megkezdjük akkor a jó hírek óránkat, amiben ezúttal pozitívan indítjuk
1: pozitívan. A pozitívan, melyikkel kezdjük? Kezdjem én a
0: kicsit kérlek,
1: a külföldi hírekkel.
0: Egyik legnagyobb hír, nem?
1: Igen, mert hogy pénteken átadták a Nobel-díjakat az idei, tehát a 2026-os Nobel-díjat. Az irodalmi Nobel-díjat ebben az évben a kanadai Anne Carson kapta, aki merész és leleményes életművéért, amely új formákat teremtett a kortárs irodalomban címmel kapta meg igazából ezért. Így fogalmazták meg, hogy ezért kapta meg a díjat. Illetve Navi Pillay, remélem jól mondom a hölgynek a nevét, az ENSZ korábbi emberjogi biztosa, aki élen járt a háborús bűnök és a népírtás büntetőjogi üldözésében kapott Nobel-díjat a pénteki napon.
0: Béke Nobel-díjat, ugye?
1: Igen, béke Nobel-díjat, igen. Ő pedig egy buszsofőr lányaként született, és az első nem fehérbőrű női bíró a dél-afrikai legfelsőbb bíróságon, illetve a Nemzetközi Büntetőbíróságon is bíróként szolgált, dolgozott. A Nobel-bizottság a béke és a nemzetközi jog előmozdításáért végzett munkájáért dicsérte őt, és ezért kapta.
0: Hoppá.
1: Így van.
0: Hát ez is megmutatja egyébként, hogy egy egyszerű családból is hová.
1: Meg én a hölgyeknek mindig valamiért jobban örülök. Jó, hát nyilván az utóbbi években, tehát hogy nem azt mondom, hogy hölgyek nem kaptak, de ez valahol azt gondolom, hogy azért az egy olyan kicsit szívet melengető. Igen, igen, amikor egy hölgy is kap Nobel-díjat, igen.
0: Igen, hát ugye rengeteg Nobel-díj van. Tehát azt tegyük hozzá.
1: Persze.
0: Úgyhogy nagyon-nagyon sok minden területen osztanak ki Nobel-díjat.
1: Például fizikai Nobel-díjat az USA-ból kapta Francis Hansen, akinek az űrben található szellem részecskék tanulmányozására irányuló munkája új fényt vetett a távoli univerzumra. Franciaországból Henry Kagan és Kenzo Soai, remélem jól mondom a nevét, Japánból nyerték el a kémiai Nobel-díjat.
0: Japánosan kell.
1: Tehát a kémiai Nobel-díjat kutatásoknak köszönhetően olyan kémiai reakciókat tudtak kidolgozni, amelyekkel nagyobb mennyiségben állítható elő a kívánt molekula.
0: Hoppá.
1: Ó, ez egy kicsit nekem ilyen, mondanám, hogy kínaiul.
0: De ez viszont, japánul inkább.
1: Ez japánul, de hogy ez ilyen nagyon, nagyon tudományos. Egyébként, illetve három tudósnak még a díjára kiternék utána részletesebben is majd, akik egyébként fiziológia és orvostudományi Nobel-díjat kaptak optogenetika terén végzett munkájukért.
0: Igen.
1: Az optogenetika fényt használ az idegsejtek működésének befolyásolására, ami potenciálisan utat nyithat a vakság és az epilepszia új kezelési módszereinek.
0: Na, ez itt a lényeg. A többihez nagyon hétfő van még.
1: Igen, igen, igen. Tehát három tudós USA-ból, Németországból, illetve még egy úr Németországból ők kapták a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat.
0: Ennyi Nobel-díj volt?
1: Igen.
0: Szuper. Én pedig egy olyan sporthírrel érkeztem, ami annyira friss, hogy amikor tegnap gyűjtögetem, akkor még nem is akadt elém, mert hogy Karsai Gábor 30 éves országos csúcsot megdöntve megnyerte vasárnap, azaz tegnap a 34. Zágráb maraton félmaratoni versenyét. Ezt a Magyar Atlétikai Szövetség közösségi oldalán tette közzé, és 1 óra 2 perc 21 másodperc alatt teljesítette a távot, ezzel 1 másodperccel megjavította a Kadlót Zoltán 96-ban Belgrádban felállított 1:02:22-es magyar rekordját. Tehát 1 másodperccel, de az új országos csúcs, és ráadásul elsőként futott be, úgyhogy nagy gratula jár neki, és természetesen jár ezért a taps. És vannak még jó híreink, pozitív híreink, amikkel kezdjük a hetet, úgyhogy mindenképpen tartson velünk, hogyha szeretne ezekből informálódni.
2: Ez az Unsweet reggel.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: nem táncolsz jobban, mint én. A Lóci játszik, dalolt itt az Antriton. 9 perccel járunk, 9:30 előtt. Jó reggelt, ez az Antrit reggel.
1: Jó reggelt,
0: folytatjuk
1: vagyunk,
0: a
1: igen.
0: Pozitív híreinkkel, amikkel igyekszünk megalapozni a pozitív hetet.
1: Még egy kis jó hangulatot, meg érdekességet a világból,
0: igen,
1: mindenhonnan,
0: igen.
1: Hogy ezért nagyon sok minden történik. Egyébként akár természet kapcsán, vagy állatok kapcsán, és most hoztam egy nagyon érdekes dolgot.
0: Na.
1: A világ legnehezebb rovarja, idézőjelben mindjárt mondom, hogy miért, visszatért a kihalás széléről.
0: Na,
1: mégpedig vetapunga, úgy hívják, és akkora, mint egy egér egyébként. Azt írja a cikk, hogy nem olyan megnyerő, mint egy elefánt, és messze nem olyan aranyos, mint egy nagy macska. Valójában valószínűleg nem is örülnénk neki, ha nem találkoznánk vele. Egy nagy természetvédelmi sikernek köszönhetően a világ legnehezebb rovarja visszatért a kihalás.

0: és az elmúlt 15 év során 10 helyszínen telepítették be ragadozóktól mentes új-zélandi szigetekre, és jelenleg igen, országosan a növekvő kategóriába sorolják, és az ökológusok ezt a fordulatot természetvédelmi sikertörténetnek nevezték.
1: Haszta mindenit. Hát nem vagyok benne biztos, hogy örülnék, hogyha szembe jönne velem egy repülő egér.
0: Egyébként érdemes rákeresni, hogy hogy néz ki maga ez az állat, mert nagyon érdekes.
1: Igen?
0: A világ legnehezebb. Igen, vetapunga. Igen, igen, dupla V-vel írják.
1: Jó messze
0: igen,
1: van. Igen, igen. Ennek lehet örülni, ez a legpozitívabb. Az egész írva, hogy Új-Zéland nem itt van.
0: De lehet, hogy aranyos egyébként, hogyha így összefutnánk vele, ki tudja.
1: Persze. A legyeket is annyira imádjuk, ők is olyan aranyosak, igen, vagy a szúnyogok, pedig ők aztán nem egérméretűek. Csak úgy megjegyzem. Na jó. Hát akkor ezt most szerintem pihenjük ki.
0: Jó, és aki szeretné, akkor nézzen utána egyébként, hogy hogy is néz ki. Mert akkor legalább ma tanultuk azt is, hogy létezik egy ilyen állatfaj, ami a világ legnehezebb rovarjának számít, természetesen idézőjelben.
1: Miért idézőjelben?
0: Hát mert hogy akkora méretű, mint egy egér, és hogy ezért ugye rovar kategóriába van sorolva.
1: Hát a rovar nem attól rovar, hogy pici. Vagy legalábbis szerintem. De mindegy. No, pihenjük ki itt az információkat, érkezik Harry Styles, aztán megyünk tovább a pozitív híreinkkel hétfő reggel. Maradjon velünk! Yeah! Antrit reggel!

0: Miley Cyrus énekelt, ez volt a J.D. itt az Antréton. Jó reggelt, egy perccel múlt fél kilenc, val is megérkezett.
1: Itt vagyunk, igen,
0: minden
1: igen,
0: rendben, technikai problémák orvosolódtak?
1: Igen, az egér kicsúszott.
0: Kicsúszott a kezed közül.
1: A kezek közül, igen.
0: Az egér méretű vetapunga.
1: Igen, hihetetlen a fotó mutat. Most megnéztük együtt Levivel egyébként.
0: Én nem akarom testre látni.
1: Nem szeretné. Még álmodban sem szeretné találkozni vele.
0: Inkább folytassuk a pozitív hírekkel így hétfő reggel, mert hogy van...
1: Egyébként pénteken ugye átadták a megyei év vállalkozója és a prima díjakat 2026-ban Tolna megyében. Ugye a Vosztolna megyei szervezet által, és hát mi is jelen voltunk, és hát az év vállalkozója országos díjas lett Szászi Zsolt, az Aliszka Autócentrum Kft. Ügyvezetője. Kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért kapott díjat Kis Zoltán Károly, a Tolna megyei Balassa János Kórház főigazgatója, valamint dr. Süveges Árpád Róbert, igazságügyi szakértő, az Ipsumtech Kft.-nek az ügyvezetője. Prima díjasok voltak még dr. Tusa Csaba orvos, aki a magyar tudomány kategóriában lett díjazott neurológus osztályvezető főorvos a Tolna megyei Balassa János Kórházban. Magyar irodalom kategóriában pedig dr. Réti László író, korábban egyébként rendőrként dolgozott, ő kapott, illetve magyar képző és iparművészet kategóriában Sárközi Csaba Attila festő alkotó kapott díjat. És hát a közönség díjas lett a Bogár István Hagyományőrző Egyesület őcsényből, ugye rájuk lehetett szavazni.
0: Igen,
1: és rájuk hát is ő, szavazni. Én rájuk is lehetett szavazni, és ők kapták a legtöbb SMS szavazatot, így ők örülhettek, és ők nagyon örültek. Egyébként a prima külön díjas pedig egy dombóvári orvos, körzeti házi orvos, urológus, szakorvos lett, mégpedig dr. Pulai János.
0: No, hát akkor mindenkinek gratuláltunk, ugye
1: nincs legtöbben? Igen. A év vállalkozói díjasok vannak, elég sokan vannak, de majd az antit.hu oldalra fel fognak kerülni a díjazók.
0: Szuper. Akkor akik itt elhangzottak, neki gratulálunk. És természetesen vannak még pozitív híreink, annak ellenére is, hogy megnéztük ezt a csodás vetapungát, és kicsit mindentől is elment a kedvem, legalábbis, hogyha egy ilyen szembe jönne velem. Nézze meg ön is szerintem, és aztán utána többször nem kell. Egyszer elképzeli az ember, bőven elég. No, szóval akkor pozitív hírek, ezekkel megyünk tovább, még sporteredményünk is, meg túrás eredményünk is.
1: Illetve még Ausztráliából hozok még egy ilyen
0: klímaügyben. Ott bármit mondhatsz, mert az messze van.
1: Született egy kedvező ítélet.
0: Kedvező, nagyon. Igen, nagyon jó. Akkor ezekkel a hírekkel folytatjuk, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
3: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel.

0: A pop királynője Madonna meg a Music. Jó reggelt, 2 perccel járunk, 3:49 előtt az Antris reggelben, pedig pozitív híreket tárgyalunk.
1: Így van, igyekszünk itthonról, szexárdról, külföldről, egy kicsit meg országosan is hozni jó híreket.
0: Így van, jöjjön egy szexárd, én azt mondom. Mert hogy a hétvégén, október 10-én Zalaegerszegen rendezték meg az U17-es országos judó bajnokságot, Cselgáncs bajnokságot, ugye? Szepesi Hunor pedig 2 héttel ezelőtt az U15-ös országos bajnokságon szerzett ezüstje után ezúttal országos bajnoki címet nyert az idősebbek között. Ezt azért fontos hozzátenni. 3 taktikailag, technikailag remekül felépített mérkőzést nyert meg. Hunornak egyébként 11 év munkája van benne, heti 6-8 edzés, nyaranta 5-6 edzőtábor, évente pedig 15-17 versenyhétvége van a háta mögött. Úgyhogy mi is gratulálunk Hunornak és a Gemenz Judo csapatának.
1: Szép teljesítmény.
0: Jár a taps, és akkor, ha már itt a sportolásnál járunk, akkor érdemes azt is megjegyezni, hogy ezen a hétvégén tartották a kék túrázás napját, és az országban található kék túra útvonalakon több mint 50 000 kilométert gyalogoltak a kék túrázók.
1: Az igen.
0: Egyetlen nap alatt. Azt kell tudni erről, mit szerettél mondani?
1: Nem mondom, az igen, szép idő volt egyébként, most az jutott eszembe, hogy én is voltam.
0: Igen, pont szerencsés.
1: Úgyhogy ilyen nagyon kellemes őszi idő volt.
0: Szerencsésen alakult, igen. Tehát 3800 résztvevő járta a kijelölt útvonalakat. 2020 óta minden év októberének 2. szombatján rendezik meg ezt az ingyenes közösségi túranapot, és egyébként ugye ez az országos kékkört jelenti, ami az országos kéktúrából, a Rockenbauer pár dél-dunántúli kéktúrából áll, ami ugye, aminek ugye itt van a vasútállomáson
1: a vége. Itt van a vége, igen.
0: És az alföldi kéktúrából is tevődik össze. Ennek a hossza mintegy 2600 kilométer. Mi van?
1: 2600 kilométer. Van annyi egyébként. Soknak tűnik, meg igen. Így első hallás elég soknak.
0: Nem az volt, hogy valaki végig sétálta az egészet, hanem 143 szakasz közül választottak az érdeklődők, és vezetett túrák mellett önállóan is teljesítő volt a túra, az útvonal, és a szervezők aratai szerint 3800-an több mint 5, így jön össze, hogy több mint 50 000 kilométert gyalogoltak, és lehetett egyébként egy élő térképen követni, ahogy bekékül az ország.
1: De jó.
0: Ez egy nagyon érdekes
1: jó,
0: egyébként.
1: Kis kezdeményezés.
0: A 24.hu ír róla bővebben, és egy elsőben és napsütésben is túráztak, mert valahol azért esett is. Valahol meg sütött a nap. Úgyhogy ezért jó a kék túra. Egyébként én is egyszer végig akarom sétálni legalább itt a dél-dunántúli Rockenbauer pár.
1: Igen, ez egy ilyen cél.
0: Igen, ez ugye Írodkő felől indul, én a Kőszeg mellől, és akkor erre itt szépen végig lehet haladni. Úgyhogy ez majd csak fel kell készülni. Igen, csak tudod, én olyan vagyok, hogy én egyből neki ugrani, honnan megindulnék, és kész. Ez valószínűleg nem így van, mert
1: arra fel kell készülni.
0: Második napon nem bírnék lábra
1: állni. Előkészületekre van szükség, egy jó kis cipő, mondjuk az első és legfontosabb. Meg hát megtervezni az útvonalat, hol szállsz meg, ennivaló, mit cipelsz magaddal.
0: Igen, azért az nem.
1: Hogyan
0: nem
1: lesz az egész.
0: Ezt kiszámolni, igen. Meg hát mondom, én ugye ingyenek neki, hogy most megindulnék, és valószínűleg holnap reggel nem tudnék felkelni, mert nem vagyok rá edzve a sétálásra.
1: Valószínű. Nem szoktál te annyit gyalogolni.
0: Nem. Csak sok mindent, de gyalogolni annyit nem szoktam, hogy végig tudjam sétálni egy szusszal. No, hát akkor ennyi az én jó híreimről. Nem tudom, hogy Vali, neked van-e még. Ha van, akkor rátérünk. Ha nem, akkor pedig összegzünk. A Huey Lewis and the News dala után a Power of Love következik. Maradjon velünk, jó reggelt!
2: Antrit reggel!

0: Avril Lavigne és a My Happy Ending itt az Antritón 5 perccel 9 óra előtt. Hát legyen akkor a mai közös két óránk is boldog befejezéssel.
1: Jó legyen, még akkor egy nagyon gyorsan egy jó hírt
0: pozitív
1: elmondanék.
0: Igen.
1: Diszkai Rebeka, aki egyébként az Antrit magazinnak is egyszer egyik alkalommal a vendége volt, Görögországban járt, mégpedig a magyar válogatott tagjaként részt vetett a női petang Európa bajnokságon. Hihetetlen egyébként ez a petang, nem tudom, te
0: tudom,
1: mi ez?
0: Tudom, hogy miről van szó. Ilyen fémgolyókat kell...
1: Hát én Franciaországban láttam először ilyet egyébként.
0: Vagy nem is tudom
1: hát
0: pontosan.
1: Hát így dobják, de hogy akkor kiüti a másik golyót, és akkor így nem tudom pontosan a szabályokat. Én Franciaországban találkoztam ezzel egyébként, és végül egy erős nemzetközi mezőnyben 19. helyén zárt a csapat, de hát én azt gondolom, hogy ez akkor is egy nagyon
0: abszolút,
1: nagy hír és szuper hír, hogy eleve szerepeltek egy ilyen
0: eseményen. Na majd megpróbáljuk Rebekát utolérni.
1: Egyébként Rebeka pedig a Szexádi Sportközpontnak a kollégája, a rekreációért felelős kollégája.
0: Ő szokta szervezni a sétákat.
1: A sétákat, a túrákat, a biciklizést, így van.
0: Meg sok-sok mindent.
1: Meg sok-sok minden mást
0: igen.
1: is.
0: Kérdés, hogy itthon leszem ma már a sétára, hogy leszem a sétányát.
1: Hát majd meg kell nézni.
0: Meg kell nézni, így van.
1: Az oldalukat.
0: No, hát akkor pozitív hírekből nem volt hiány.
1: Elég sok mindenről beszélgettünk, nem?
0: Vatapunga, úgy hívják?
1: Igen, vatapunga
0: volt. Az egér méretű rovar.
1: A legnagyobb méretű rovar, vagy valahogy így, igen, de hogy visszajött a kialás széléről.
0: Új-Zélandon megnyitott mindenkit, hogy nem a közelben,
1: igen.
0: Új-Zélandon. Talán idáig nem repül el.
1: Igen, volt nagyon sok sporthírünk, amiről beszámoltunk meg túrázásról is, és hát ugye pénteken volt a Prima Gála kiosztó, és akkor a díjazottakról is beszéltünk egy kicsit.
0: Annak a bővebb részleteit pedig majd megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: És hát ugye a Nobel-díjról is beszélgettünk, ugye, amit múlt pénteken osztottak ki.
0: Így van. Úgyhogy volt itt minden is.
1: Eléggé vegyes volt.
0: Hú, nagyon. Sőt, jó, de ez a jó, hogyha van minek örülni. Egy kicsit pozitívan indítottuk a reggelt. Vali, köszi, hogy itt voltál.
1: Akkor szép napot mindenkinek.
0: Holnap találkozunk. A folytatásban pedig érkezik dr. Pátri Eszter, a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának főosztályvezetője, megyei tiszti főorvos, akivel átbeszéljük a holnap esedékes sétának is a részleteit. Úgyhogy ha kíváncsi rá, akkor mindenképpen tartson velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár! Ozzám! Mangó! Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján.
6: OTP. Itt vagyunk.
7: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
8: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
9: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
10: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
9: Nyaralást? De jól megy valakinek.
10: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
9: Aha, így már értem.
11: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
12: Rövid utak. Gyakori hidegindítás. Városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordefix.hu oldalon, és használd a fordefix 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
13: Az eddiginél többet költ a kormány az egészségügyre. 1 milliárdot sikkasztott egy tatabányai ékszerkereskedő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter közölte azt is, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közrejátszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. Újabb korszerű villamossal bővül Budapest közösségi közlekedése. Megérkezett a fővárosba az első új, csaknem 56 méter hosszú KAF villamos. A Spanyolországban gyártott jármű 345 utas szállíthat, teljes hosszában alacsonypadlós, utastere pedig légkondicionált. A 2026. október 8-án bejelentett érkezés fontos állomása a budapesti villamosflotta megújításának. Az utasforgalom megkezdése előtt azonban még vizsgálatok és próbafutások várnak a szerelvényre, írja a BKK. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmeregebb nyár volt 2026 nyara. Az első hőhullám már a nyár első hónapjában megérkezett Európába. A kontinens nagy részén a forróság és a csapadék hiány júliusban és augusztusban is folytatódott. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. A Dunán jelenleg Budapestnél is extrém alacsony a vízállás. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlag sebességét és a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. Letartóztattak Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, ezért őket csaknem 1 milliárd forintos áfacsalással gyanúsítják, közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Tájékoztatásuk szerint az egyik gyanúsított 2024 januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi ezért fiktív költségszámlákat szerzett be. A gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el.
3: Rádió Antrit időjárás.
13: Megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel. 4 perccel léptünk túl 9 órán, október 12-én hétfőn. Én Vörös Levente vagyok, és vendégem már a stúdióban dr. Pátri Eszter, a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának főosztályvezetője, megyei tiszti főorvos. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, nagy tisztelettel, szeretettel köszönöm köszöntöm az Antrit Rádió hallgatóit.
0: A témánk elsődlegesen a holnapi séta, illetve a merrák elleni küzdelem hónapja, erre térünk rá a folytatásban, maradjon velünk!
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 8 perccel járunk 9 óra után. Megkezdjük beszélgetésünket dr. Pátri Eszterrel, a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának főosztályvezetőjével, megyei tiszti főorvossal, akivel elsősorban itt a holnapi sétával kapcsolatban beszélgetünk, de hát nyilván ennek is van egy háttere. Október 1-je ugye a merrák elleni küzdelem világnapja volt, és az egész hónap tulajdonképpen erről szól. Itt Szekszárdon is várják különböző programokkal az érdeklődőket. Mi lesz ez a holnapi séta pontosan? Csak hogy akkor tisztázzuk ezt egyből.
1: Igen, október hónap nemzetközileg és immár hagyományosan a merrák elleni küzdelemnek a hónapja, és október 1-je a merrák elleni küzdelemnek a világnapja. Ez az időszak, ez szerte a világban a merrákra és annak megelőzésére igyekszik felhívni a figyelmet, és most már több éve ennek a programsorozatnak hagyományos eleme Magyarország több helyén és városokban, településekben a merrák elleni figyelemfelhívó séta, az úgynevezett rózsaszín szallagos séta. Ez Szekszárdon is évek óta most már mondhatom, hogy hagyományként így van. Itt a megszervezésében nyilvánvalóan azok a prevenciós, tehát megelőző népegészségügyi szervek, illetve egészségügyi szervezetek, a kezdeményezők, akiknek ez szívügyük, illetve hivatásuknak tekintik a betegségeknek a megelőzését, tehát a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, Tolna vármegyei Balassa János kórház, annak a szűrőcentruma, amit a Mamma ZRT üzemeltet, illetve a kórháznak az egészségfejlesztési irodája és civil szervezetek csatlakozásával, kezdeményezésével jön létre most már évek óta ez a séta itt Szekszárdon is. Ez ebben az évben konkrétan holnap lesz, október 13-án kedden, délután 3 órakor indul a séta. A gyülekező az a művelődési háznál lesz, onnan a Szent István úton a Garai térig sétálunk, majd a Széchenyi utcán a Szent János és Pál kápolnáig, kórházkápolnáig, aztán a Bezerédi úton föl a Béla Király térre és a Vármegyeházán fog zárulni a séta. Ott rövid szakmai köszöntők, illetve információk hangoznak el, és utána 5 óráig a Vármegyeházán információs standok, állapotfelmérő standok várják a kedves látogatókat, érdeklődőket, valamint az emlőszűrő centrum a Szekszárdi Kórházban ezen a napon hosszabbított nyitvatartással este 6 óráig fogadja a látogatókat, a szűrésre érkezőket. A sétánknak a szlogenje: séta a szűrésért, lépések az életért. És azt gondolom, hogy ez nagyon jól kifejezi a sétának a kettős tartalmát, ugyanis egyrészt ezzel a sétával is, mint látványos elem, szeretnénk felhívni minden embernek, minden lakosnak, és elsősorban a hölgyeknek a figyelmét. Sajnos a merráknak ma is jelenlevő pusztító valóságára, de ugyanakkor ez mellé rakjuk még szinte hangsúlyosabban azt az üzenetet, hogy a merrák elleni küzdelemnek van értelme, van helye, jó esélyei vannak ennek, és érdemes a merrák ellen küzdeni.
0: És sosem szabad feladni.
1: Igen.
0: Szóval akkor a séta ugye holnap 15 órai kezdettel, lesz itt ilyen közúton haladás is, ugye?
1: Igen.
0: Tehát lesz lezárás,
1: igen,
0: időszakos lezárás, igen, erre, csak azért, hogy a közlekedők figyelme is irányuljon erre, és hát vigyázzanak nyilván a sétálókra, ez nagyon fontos, és akkor utána még esetleg el lehet menni a kórházba is, mert hogy hosszabb ideig nyitva,
1: igen, pontosan,
0: szűrőközpont. Igen. Nagyon szuper. No, hát akkor a sétát nagyjából kiveséztük, megyünk is tovább, egy kicsit jobban beleássuk magunkat a témába, előbb viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk!
2: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, egy perccel járunk, 9:45 után. Folytatjuk beszélgetésünket dr. Pátri Eszterrel, a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának főosztályvezetőjével, megyei tiszti főorvossal, akivel az előzőekben szót ejtettünk a holnap esedékes sétáról, ez nagyon fontos, holnap 15 óra, számoljon vele, hogyha közlekedni is készül a város központjában. És akkor menjünk bele azért, ugye ennek van egy apropója, a merrák elleni küzdelemnek a hónapjában vagyunk. Mit kell tudni egyébként a merrákról, ami nagyon fontos lehet a felismerésétől elkezdve a kezelésén keresztül, mert hogy ez igazából majdhogy nem bárkit érinthet, ugye?
1: Igen, a daganatos megbetegedések még ma is az egyik legrettegettebb megbetegedések. A szív- és érrendszeri betegségeket követően a második vezető halálokként szerepelnek szerte a világban, és így nálunk is, ami azt jelenti, hogy Magyarországon körülbelül 30 ezer embert vesztünk el évente daganatos, rosszindulatú daganatos megbetegedés következtében. A daganatos megbetegedések közül is kiemelkedik a merrák, ami a középkorú nőknek vezető daganat típusa, az első helyen áll, és csak hogy egy-két számmal ezt sajnos a hatását érzékeltessem, évente közel 8000 új megbetegedést fedeznek fel, és több mint 2000 hölgynek az elvesztését okozza. Ez Tolna megyében körülbelül 150 új eset per év, és körülbelül 50 halálozás. Én azt gondolom, hogy minden emberi élet nagyon-nagyon sokat számít, úgyhogy nagyon sajnálatosak és megdöbbentőek és nagyok ezek a számok. Azt is megfigyeltük az utóbbi 10 évben, hogy egyre inkább a fiatalabb korosztályt is érinti ez a megbetegedés, a 30-40 éves korosztályt, ugyanis tipikusan inkább a középkorúak, ahogy említettem, tehát 45-65 év között a legnagyobb az előfordulása, de sajnos a fiatalabb korosztályt is érinti, és 40 éves kor alatt pedig egy eléggé agresszív formáját is megfigyelték. Egy picit, hogy az időbeli trendet is érzékeltessem, ott annyit tudnék mondani, hogy a 2000-es évektől egyébként nagyon-nagyon megugrott az előfordulása a merráknak, 2023-ig másfélszeresre növekedett, tehát 50%-kal nőtt az előfordulása. Onnantól kezdve egy pici csökkenést látunk, de még mindig a 2000-es szintet sajnos magasan meghaladjuk. Ezzel párhuzamosan viszont az jó, hogy a halálozás az nem növekedett, sőt egy picit csökkent, ami arra utal, hogy talán a korai megelőzés, illetve az eredményes terápia is egyre nagyobb szerepet játszik.
0: Hogy lehet egyébként megelőzni? Tehát van ennek valami módja, hogy elkerülhetőbb legyen?
1: Igen, a merrák esetében jó hír az, ahogyan említettem is, hogy a séta egyik fő üzenete és a küzdelem ellene érdemes. A merrák azok közé, a daganatok közé tartozik, amelyek viszonylag hosszabb idő alatt fejlődnek ki, és ezért korai stádiumban nagyon jól észrevehetők. Tehát a merrák elleni küzdelemnek a kulcs fontosságú eleme, és ezt nem győzzük elégszer hangsúlyozni, az a szűrés. Méghozzá a mammográfiás szűrővizsgálat, tehát röntgenvizsgálattal történő szűrővizsgálat. Magyarországon kiépített annak a rendszere egészen a 2002-től, hogy központilag, államilag szervezett a rendszeres emlőszűrése a 45-65 év közötti hölgyeknek, ugyanis ők két évente automatikusan központilag meghívót kapnak, postai úton korábban, most már elektronikusan is az egészségablak applikáción keresztül, és ezzel a meghívó levéllel be tudnak jelentkezni mammográfiás röntgen emlőszűrő vizsgálatra. Egyrészt itt Tolna megyében a Szekszárdi Kórház emlőszűrőcentrumába, és jó hírként mondom azt, hogy a megyének a másik részét, a Tamási-Dombovári területet is sikerült jobb helyzetbe hozni azáltal, hogy ez év szeptemberétől a Tamási Rendelőintézetben is elindult a megye második mammográfiás szűrőcentruma. Tehát a vizsgálatokra bejelentkeznek, és ez egy fájdalmatlan, nyilván minimális kellemetlenséggel járó, rövid, egyszerű vizsgálat, és természetesen térítésmentes ennek ez a szervezet formája. Hogyha valaki ebben a korosztályban van, tehát 45-65 év közötti hölgy, és nem kapott meghívó levelet, viszont két éve nem volt már szűrővizsgálaton, ő is nyugodtan felveheti a kapcsolatot a szűrőcentrumokkal, meghívó levél nélkül is, és bejelentkezhet a vizsgálatra. Sőt, aki fiatalabb életkorú akár, de a családban előfordult mellrákos megbetegedés, vagy esetleg genetikai hajlam máról tud, ő pedig háziorvosi beutalóval korábbi életkorban is és gyakrabban igénybe veheti ezt a vizsgálatot. Itt nagyon szeretném azt kiemelni, hangsúlyozni, hogy ez a 2 évente történő mammográfiás szűrővizsgálat szinte teljes biztonsággal felismeri a korai elváltozásokat, tehát nem csúsznak ezek át a rendszeren, felismerésre kerülnek, és éppen ezért a korai stádiumú felismerésnek, biztonsággal történő felismerésnek jelenleg ez a röntgenvizsgálattal történő mammográfiás szűrés a legjobb módszere. És itt, amit még szeretnék nagyon hangsúlyozni, hogy azért nagyon fontos a szűrővizsgálat, mert ezek a korai stádiumú mellrákok semmilyen tünetet és panaszt nem okoznak. Tehát, ha nem megy el valaki a szűrésre, akkor ez nála nem derül ki, pedig ebben a korai stádiumban elcsépett mellrákok nagyon-nagyon jó eredménnyel gyógyíthatók. És hogyha ez nem okoz tünetet, panaszt, akkor szűrés nélkül valaki csak akkor jutna el a vizsgálatra, amikor már valóban tüneteket, panaszt okoz neki, az már viszont egy előre haladottabb stádium, és értelemszerűen a gyógyulási esélyek ott már sokkal rosszabbak. Egyébként a mellráknak egy kicsit már későbbi tünetei, de mindenképpen javasolt a szűrővizsgálatra járás mellett a hölgyeknek az emlő önvizsgálatnak a végzése rendszeresen, ami azt jelenti, hogy egyrészt szemrevételezéssel is mindenfajta alaki vagy méretbeli változás az emlőkön, vagy esetleg deformitás tapasztalása, vöröses gyulladt bőrfelület, előre haladottabb stádiumban már váladék,

0: esetében mind a műtéti terápia, mind a kemosugárterápia, de újabb terápiás módok is, például az immunológiai, biológiai génterápiák is jelentős szerepet játszanak, és nagyon jó eséllyel segítik a gyógyulást. És hát a megelőzésről is hadd szóljak pár szót, mint minden daganatos megbetegedésnél, az emlőráknál is nagyon fontos és megelőző szerepe van a helyes táplálkozásnak, egészséges táplálkozásnak, mozgásnak, alkohol-dohányzás kerülésének, valamint az elhízás és a túlsúly kerülésének, ugyanis a zsírszövet kifejezetten ösztrogént termel, ami pedig serkenti az emlőráknak a kialakulását, illetve még amire felhívnám a figyelmet, az az, hogy a hormonpótló terápiában részesülők vagy fogamzásgátlóval élő hölgyek esetében mindenképpen szükséges az emlőnek a rendszeres röntgenvizsgálata. És természetesen mondtam sajnos itt a genetikai hajlamot, a családi adottságot, amivel sajnos a legkevésbé tudunk mit kezdeni, és a szoptatásnak pedig a nagyon kedvező hatását, merrák elleni hatását is szeretném megemlíteni.
1: No, hát akkor nagyjából megtudtuk, hogy mi is ez a merrák, és hogyan lehet ellene védekezni. Nyilván itt még a szűrésekre rátérünk a folytatásban, mert nagyon érdekes statisztikai adataink is vannak, úgyhogy tartson velünk!
2: Ez az Andrit reggel!

0: 2:50, jó reggelt, ez az Antvit reggel. A vendégem továbbra is dr. Pátri Eszter, a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának főosztályvezetője, megyei tiszti főorvos, akivel a merrák elleni küzdelem hónapjában arról beszélgettünk, hogy mennyire fontos és egyáltalán hogy lehet felismerni és aztán kezelni a merrákot. Egyébként itt a szűréseket említve vannak azért statisztikák, részben szomorúak, részben bizakodásra okot adók. Mik ezek, hogy látják a szakemberek az elmúlt években a szűrési hajlandóságot például?
1: Igen, beszéltem a szűrésnek a fontosságáról, sőt pótolhatatlanságáról, és azt is említettem, hogy maga a szűrési rendszer Magyarországon nagyon-nagyon jól működően teljesen kiépített, de mégis azt kell mondanom, ennek mindezek ellenére nem járnak a hölgyek emlőszülésre, nyilván kisarkítva, de sokkal kevésbé mennek, mint ahogyan ez jó lenne. Erre csak egy-két adatot: az emlőszűrésnek ezt a szervezet formáját 2002-ben vezették be, onnantól élve a lehetőséggel megugrott a szűrésre járóknak nyilván a száma, folyamatosan növekedett. 2012-ben egy 70%-os csúcsot értünk el, egyébként ennyi lenne a minimum kívánatos százalék. Majd utána egy csökkenés volt ebben megfigyelhető egészen 2022-es mélypontig, amiben tudom, hogy nyilván a Covid hatása is benne volt, de 2022-re ez a 70%-os korábbi jelenlét, ez 30% alá csökkent, itt Tolna megyében 28%-ra, és onnantól kezdve látunk emelkedést, most egy 40%-a megy el Tolna megyében, azt tudom mondani, a meghívott hölgyeknek a szűrővizsgálatra, úgyhogy valóban kedvező ez az emelkedő tendencia, de még mindig az elvártnál sajnos jóval kisebb ez a 40%. Hogyha ehhez hozzáveszünk még azokat a hölgyeket, akik más miatt kerülnek mammográfiás vizsgálatra, például diagnosztikus céllal, akkor körülbelül egy 50-60%-os részvételt tudunk mondani, ami szintén még csak fele durván az érintett korosztálynak. És hát nyilván megfogalmazódik bennünk az, és minden ember, de mi kifejezetten igyekszünk vizsgálni azt, és kutatni, hogy vajon miért van ez az alacsony részvételi arány, és amikor ezt próbáljuk felmérni, illetve hát a statisztikai adatok is nagyjából a következő palettát mutatják, tehát egyrészt félnek sokan a szűréstől, magától a beavatkozástól is, de az eredményétől is sokan. Inkább nem akarnának róla tudni.
0: Pedig az lenne inkább a cél, hogy tudják az emberek, nem?
1: Pedig pontosan az lenne a cél, hogy attól, hogy nem tudja, ha ott van, akkor még sajnos ott van, és akkor már jobb fölismerni. Tehát az egyik, ami visszatartja őket, az talán az, aztán a mai modern életformában az, hogy semmire nem ér rá, nincsen ideje, nincsen módja, ezzel is találkozunk, illetve vannak, akik bagatelizálják, hárítják, hogy ez velük úgysem fordul elő, biztos, hogy nincsen probléma, nem megy el a vizsgálatra, és sajnos meg kell említenem az internetnek és a közösségi médiának itt is, és az egyéb hasonló platformoknak a romboló hatását.
0: Ez a doktor internet.
1: Igen, ugyanis ott nagyon is találkozni olyan véleményekkel, meglátásokkal, hogy a mammográfiás vizsgálat nem is jó, nem is tudja kimutatni korai stádiumban, ettől sokkal jobb vizsgálati módok vannak, illetve a hölgyeket érő röntgensugárzás káros, talán pont a rák kialakulásában is szerepet játszik, de hangsúlyozom, hogy mindezek teljesen tévhitek, és az éterben keringő, más témákban is keringő, sajnos rendkívül káros információk. Úgyhogy a holnapi séta is egy mód arra, hogy igyekszünk, de talán nem tudjuk eléggé, de minden módon, minden csatornán, minden formán és a lehető leggyakrabban igyekszünk felhívni a figyelmet a merráknak a jelenlétére és az ellene való küzdelemnek a fontosságára. És ha még egy zárszót megengednek egy kicsit a hölgy társaimnak, akár a szívéhez is szólva, említettem, hogy ez a daganat, ez a középkorú hölgyeknél jelentkezik leginkább, akik még a gyermekeiknek az édesanyjuk, a szüleiknek még a gyermekük, testvérüknek testvérük, és ugyanakkor a szeretteiknek pedig akár párjuk, feleségük. És ezekben a kapcsolatokban nagyon-nagyon sok mindent próbálunk megtenni, és amúgy is az élet egyéb vonatkozásaiban ettől sokkal kisebb célokért én azt gondolom, hogy sokkal drágább, bonyolultabb, nehezebb, fájdalmasabb dolgokat is megteszünk. Úgyhogy én buzdítok mindenkit arra, hogy tegyük meg ezt az egyszerű lépést is, szeretteink érdekében is, hogy valóban tudjunk még nekik sokáig sokat adni, ugyanakkor a magunk életéért és egészségéért is, mert mi nők, valljuk be, azért sokszor sokakat magunk elé helyezünk, mindenkinek csak adunk, és eközben magunkat háttérbe állítjuk, magunkra nem figyelünk. Úgyhogy buzdítom kedves hölgy társaimat, és egyúttal magamat is, hogy járjunk el rendszeresen a szűrővizsgálatokra.
0: Ehhez én is tudok csatlakozni. Kívánok a holnapi sétához sok sikert, remélem, hogy minél többen lesznek. Ha teheti, akkor ön is menjen el, 15 órakor a megyei önkormányzat előtt van a találkozó, ugye, és akkor... Tessék? A mikrofon van. Bármikor.
1: Ja, bocsánat, a művelődési ház előtt.
0: Művelődési ház
1: nem
0: előtt.
1: Nem a megyei önkormányzat előtt, hanem a művelődési ház előtt,
0: és akkor onnan
1: van a találkozó, és onnan indul a séta. Igen.
0: Jó, hát akkor a művelődési ház előtt van a találkozó, ha teheti 15 órakor csatlakozzon ön is. Dr. Pátri Eszter, köszönöm, hogy itt volt ma reggel.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Mi pedig a folytatásban megyünk tovább közlekedési infokkal, és ránézünk az időjárásra is. Maradjon velünk!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
7: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Andrit reggel.
1: Rádió Andrit.

Keszi Péterék átdolgozás az embertelen dallal itt az Antriton, egy perc múlva 3:40 van már, és ahogy ígértem, akkor ránézünk az időjárásunkra előbb, mert hogy már azért fölkelt a nap, tényleg a felhők azok itt vannak, a nap nem süt ugyan, de világos van, 13 fokot írnak még mindig a hőmérők, ami nem olyan sok a reggelhez képest sem, de 17 lehet a maximum majd a délután folyamán, 15 óra környékére jósolják egyébként. Eső 2%, nem tudom, hogy mennyire lehet hinni itt az időkép előrejelzéseinek, minden esetre én azért szoktam mondani, az esernyő egy összecsukható pici legyen a táskában, és akkor nem érheti meglepetés. Ami viszont fontos továbbra is, hogy már rétegesen kell öltözködni, mert bizony hideg van, úgyhogy a pulcsi már-már lassan nem is elég, egy vékony kabát előkerülhet az ágynemű tartóba, vagy a szekrény mélyéről, ki hol tartja. A folytatás, ami úgy alakul, itt a parlagfű szezonnak a végével, a pollenre fókuszálva, hogy a gombák még magasan vannak jelen a levegőben, de egyébként minden más ilyen koncentráció alacsony szinten van, vagy akár nincs is, úgyhogy ez egy szuper jó hír, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, forduljon az orvosához. Egyébként fronthatás nincs ma felettünk, a reggeli hideg miatt kopásos eredetű ízületi panaszok fordulhattak és fordulhatnak elő a nap folyamán, viszont amikor majd itt kisüt a nap, egyszer talán a délután folyamán látni fogjuk legalábbis az előrejelzések szerint, az majd szuper jó lesz, addig pedig a felhősebb idő miatt negatív lehet a hangulatunk, közérzetünk, illetve hát itt a hőérzetünk is csökkenhet a szél hatására. Úgyhogy továbbra is fontos ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, egyre fontosabbá válik most már a vitaminok bevitele, a zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával első körben meg kell egy kicsit alapozni a térre az immunrendszerünket, hát nyilván ez mindennek az alapja, most már ősziesbe kapcsoltunk az indián nyár végével. Ez, amit tudni érdemes az időjárásunkról, folytatjuk hamarosan, ránézünk az utak helyzetére, ha közlekedik, akkor mindenképpen füleljen, addig pedig Jesse J meg a Damino Duruzsol itt az Antriton. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: 10 perc múlva 10 óra, jó reggelt, vagy már inkább szép napot, ez az Antrit reggel. Jessie J dala után pedig, ahogy ígértem, belevágunk, gyorsan megnézzük, hogy mire érdemes számítani a környék útjain. Nagyon sok munkálat is zajlik éppen a 6-os főúton, például egészen Dunaszentgyörgytől az északi körforgalomig kaszálnak, illetve az északi körforgalomtól Bonyhád utánig, Bonyhádig, majd utána a megye határtól is útkarbantartási munkálatokat végeznek, úgyhogy emiatt érdemes figyelni. Az M9-es autóúton is útkarbantartási munkák miatt útszűkület várható, illetve továbbra is híd és áteresz javítás karbantartás miatt le van zárva a leálló sáv és egy forgalmi sáv az M6-os autópályán. Ez a Budapest felé tartó oldalt érinti nagyjából az M9-es csomópontjánál. Itt Szekszárd belterületén is munkálkodnak, építenek ilyen gyalogátkelő helyeket, építési munkákra hivatkozik itt az útinform, egyszer a Mátyás Király utca és az elkerülő kereszteződésénél, egyszer pedig a vasúti kereszteződésben, úgyhogy arra is útszűkülettel érdemes számolni, ahogy a város déli részén, a Szőlőhegyi körforgalom környékén is, ott is ilyen patkákat, szegélyeket építenek. Ezen kívül az 55-ös főúton van még egyéb útkarbantartási munkálat, ami miatt útszűkületre számíthat, a városra tekintve pedig azért azt látni, hogy már egy kicsit csillapodott a forgalom, most leginkább a Bezerédi utca, kórház, kápolna, ami olyan hű, de nagyon tömött, illetve az elkerülőn is a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, más merre pedig viszonylag szabadnak tűnik az út. Rendőrökről, trafiról még két szót. Az egyik, hogy a 6-os úton vannak kint Kakast után, Bonyhád között, ott ugye szoktak mérni viszonylag gyakran, hát kell is. Láthattuk a múlt héten, hogy aki 182-vel tud menni, az igazából bármennyivel is tudna, úgyhogy ott nagyon-nagyon szükséges, illetve itt Szekszárdon a Rákóczi utca, Damjanics utca kereszteződésénél, illetve hát kicsit a város fele, a központ fele a Rákóczi utcában mérnek, mondhatjuk, hogy a Damjanics utca és a Mátyás Király utca között. Úgyhogy bármere is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, akkor mindenképpen csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy írja meg SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Vigyázzon magára, jó utat kívánunk!
1: Antrit reggel! Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Egy kizavar a rendszerben, de már itt is vagyok, egy perc múlva 10 óra, és akkor folytatjuk a mai napunkat. Géci Adrián a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit hozza majd a folytatásban, én pedig holnap reggel 6 órától érkezem újra a mikrofon elé. Addig is kívánok további szép napot és jó szórakozást. Vörös Levente most búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Vigyázz! Dől a fa!
5: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
4: És mi lett a vége?
5: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
4: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
6: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
7: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
8: Bikalon új élményvilág született. A 3000 négyzetméteres játszóbirodalom garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol óriás csúszdák, kalandpályák, trambulinpark, ninja pálya, pixel és árkád játékok, izgalmas kihívások és rekordok várják az egész családot egész évben, hűtött-fűtött, fedett térben. És ez még nem minden. A Puchner kastély szálló és az élménybirtok különleges szálláshelyekkel, wellnesszel és egész napos programokkal teszi teljessé a kikapcsolódást. Pihenés, kaland és játék egy helyen. Irány Bikal! További részletekért keresd a puchner.hu, az élménybirtok.hu és játszóbirodalom.hu oldalakat. Nyitás október 23-án.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Érkezik a kormányzati támogatás, rendezheti tartozásait a főváros. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentételezés nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének egyik korábbi rácalmási földvásárlása kapcsán, írja a Portfolio. Rákai Filip cége 2022. novemberében vásárolt meg Rácalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Hankook gomiabroncs gyártó cég magyarországi központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácalmást. Majd a cég a terület egy részét eladta a dél-koreai gumiabroncsgyárnak, a tranzakcióval pedig rövid idő alatt 1 milliárd 433 millió forintos adózott profitot ért el. Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Hankook gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak. Vladimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte, jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Megnövekszik a felhőzet és a nyugati, délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
10: Szép hétfő délelőttöt kívánok Önöknek, Ingéci Adrián vagyok, remélem jól indul a hét, és a reggeli rohanás után jut egy kis idő felélegezni, és maradjanak velem, kellemes zenékkel kísérem a délelőttöt.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyen.

kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. A Tolna megyében élőknek is érdemes lesz figyelniük az időjárás alakulását a következő napokban, hiszen a naposabb, szárazabb idő mellett ismét hideg reggelekre kell készülni. A hét folyamán általában kevés csapadék várható, kisebb eső legfeljebb elszórtan fordulhat elő, a hőmérséklet azonban továbbra is az őszi évszaknak megfelelően alakul. Hétfőn még több felhő lehet az égbolton, különösen a déli ország részben, de később egyre inkább a száraz idő lesz jellemző. A nappali csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között alakulhat. Kedden már többnyire napos időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. A reggeli órákban ugyanakkor helyenként köd képződhet, a szélvédett hidegre hajlamos területeken pedig gyenge fagy is előfordulhat. Szerdán szintén több órán át süthet a nap, a hőmérséklet délután elérheti a 18 fokot. Csütörtökön valamivel enyhébb idő érkezhet, a legmelegebb értékek akár a 21 fokot is megközelíthetik, bár néha kisebb csapadék is kialakulhat. A hűvös hajnalok miatt érdemes rétegesen öltözködni, különösen azoknak, akik korán indulnak munkába vagy iskolába. A kertben, a szabadban tartott növényeknél pedig a fagyzugos helyeken már indokolt lehet a hideg elleni védelem.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A munka világába belépni készülőknek, az álláskeresőknek és a továbbtanulás előtt álló fiataloknak is kínál tájékozódási lehetőséget a Tolna megyei kormányhivatal eheti rendezvénysorozata Szekszárdon. A Babits Mihály Kulturális Központban először október 13-án, vagyis holnap rendeznek állásbőrzét, majd október 14-től 3 napon át a pályaválasztás kerül a középpontba. Az állásbőrzén az érdeklődők megismerhetik a Tolna megyei munkáltatók aktuális ajánlatait, és személyesen is beszélhetnek a cégek képviselőivel. A program azoknak is segítséget nyújthat, akik még keresik a számukra megfelelő munkakört, vagy szeretnének felkészültebben jelentkezni egy állásra. A résztvevők gyakorlati tanácsokat kaphatnak az önéletrajz elkészítéséhez és az álláskereséshez. Tájékozódhatnak a külföldi munkavállalás lehetőségeiről, valamint munkajogi kérdésekről is. Emellett szimulált állásinterjún is kipróbálhatják magukat. A rendezvény sorozat második része a Jövőd záloga pályaválasztási kiállítás október 14-én szerdán kezdődik. Az első nap elsősorban a felsőoktatási továbbtanulás iránt érdeklődő középiskolásoknak szól. Egyetemek és felnőtt képző intézmények mutatják be képzési lehetőségeiket. Csütörtökön és pénteken pedig a középiskolák és gimnáziumok kerülnek előtérbe, így az általános iskolások is tájékozódhatnak a továbbtanulási irányokról.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Rácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
3: Omuda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jayco.fx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Halló! És a lóval mi lesz?
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A Szász étteremben ma arató gulyást ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü mézes kecsapos csirkecombfilé burgonyapürével, a B menü pedig töltött káposzta tejföllel. A pizza ma mai kínálata, így zöldséglevest ebédelhetünk burgonya gombóccal. Az A menü leves plusz bakonyi sertésszelet orsó tésztával, a B menü pedig leves plusz káposztás tészta. A Caffè Amaretto étterem mai kínálata, itt kolbászos krumpli levest ebédelhetünk sós veknivel. A főételek közül pedig kérhető császármorzsa, sárga barack és eperlekvárral, vagy kérhető rakott karfiol hússal. A címenü pedig sajttal töltött csirkemell, rizssel és francia salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A 90-es évek végén és a 2000-es évek elején Will Smith a zenei világban is rendre megmutatta, hogy mennyire sokoldalú tehetség. A Men in Black pedig nem csak egy film emlékezetes főcímdala lett, hanem igazi rádiós kedvenc is. Ez következik most itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy hamarosan jönnek a hírek, hogy képben legyenek az aktuális történésekkel. Utána azonban nem maradunk sokáig zene nélkül, hiszen folytatjuk a hétfői napot a jól ismert dalokkal és néhány igazi kedvenccel. Addig is kívánom, hogy mindenki haladjon szépen a maga tempójában és a sok teendő között. Jusson idő egy kis feltöltődésre is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
6: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
7: 24 szekszárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szekszárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szekszárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot, egy este, több világ.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: Szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Már ki is zárták a V-hídat a körvasút beruházásából. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A miniszter tájékoztatása szerint a V-híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagbegóvó, balesetveszély elhárító és a későbbi munkavégzés kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség és időráfordítással adott legyen. Vitézi Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender, közölte. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése egy nagy hazai ingatlan közvetítő lakásárindexe szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami komoly fékezésnek felel meg a lakáspiacon. A kormány módosítaná a 2027-es budapesti vizes világbajnokság rendezési szerződését. A Magyar Közlönyben jelent meg a 2027-es budapesti világbajnokságról szóló új kormányhatározat. A döntés szerint a kormány kedvező pénzügyi feltételekkel szeretné megrendezni a sporteseményt. Ehhez módosítani kell a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel kötött rendezési szerződést. A módosítás pontosíthatja a résztvevő szervezetek feladatait, a költségek megosztását és a felelősségi szabályokat is. Csak nem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felvetődik a hűtlen kezelés is, közölte Tanács Zoltán szombaton Facebook bejegyzésében. A tárca vezető szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, ahol luxusszálloda, jean, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei is szerepeltek az elszámolásban.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elérkeztünk a délelőtt egy újabb órájához, és bízom benne, hogy a hétfő már mindenkinél kezd a helyére kerülni, hogyha sok a teendő, néha egy jó dal is segíthet egy pillanatra felélegezni. Töltsük együtt ezt az órát is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: Rádió Andrét. Rádió Andrét.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. A folyók tisztaságának megőrzése nem csak a vízügyi szakemberek feladata, hanem mindannyiunk közös felelőssége. Erre is felhívja a figyelmet a Közép-Dunavölgyi Vízügyigazgatóság legutóbbi beszámolója, amelyből kiderül, közel 2 hónapon keresztül tisztították a Duna középső szakaszát, és ez idő alatt csak nem 75 tonna hulladékot emeltek ki a folyó medréből. A szakemberek az Ipoly torkolatától egészen a Dunaföldvári hídig dolgoztak. A lakossági bejelentések és az önkormányzatoktól érkező jelzések alapján keresték fel azokat a helyszíneket, ahol hulladék halmozódott fel. A megtalált szemét mennyisége és összetétele is elgondolkodható. Összesen 899 gumiabroncsot gyűjtöttek össze, de vashordókból is jelentős mennyiség került elő. Egy-egy helyszínen akár 110 darab hordót is találtak. A hulladék között személyautók, tehergépjárművek és traktorok abroncsai is voltak. A begyűjtött anyagokat szelektíven szétválogatták, majd szeptember végén elszállították. A vízügyi igazgatóság munkatársai a lakosság segítségét is megköszönték. Akadtak, akik fizikai munkával támogatták a tisztítást, mások biztatással és kedves szavakkal segítették a szakembereket. A természetvédelméért egyébként mi is sokat tehetünk, méghozzá azzal, hogyha megfelelően kezeljük a hulladékot, nem hagyunk szemetet a vízparton, és jelezzük, hogyha illegális hulladéklerakást tapasztalunk.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy közérdekű közleménnyel folytatjuk. A paksi háztartásokban átmenetileg zavarosabbá vagy enyhén klórossá válhat a csapvíz, mivel a Mezőföldvíz Kft. Október 7-e és 16-a között a víztelozó medencék mosását és karbantartását végzi a városban. A szolgáltató tájékoztatása szerint a munkálatok idején időszakosan előfordulhat, hogy a fogyasztók a megszokotthoz képest eltérő küllemű vagy enyhén klóros szagú vizet tapasztalnak. Ez a karbantartási munkák idején jelentkezett, ezért a lakosságnak érdemes számolni az átmeneti változással. Fontos ugyanakkor, hogy a tájékoztatás szerint a munkálatok miatt nem kell vízhiányra készülni. A Mezőföldvíz Kft. Nem tervezi a szolgáltatás szüneteltetését, vagyis a karbantartás idején is biztosított marad a vízellátás. A víztározók rendszeres tisztítása és karbantartása a vízellátó rendszer megfelelő működését szolgálja. A szolgáltató a munkálatok befejezéséig a paksi fogyasztók türelmét és megértését kéri. A karbantartás a tervek szerint október 16-áig tart.
1: A

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
3: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a Fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a sugallabszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A Szász étteremben ma arató gulyást ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü mézes kecsapos csirkecombfilé burgonyapürével, a B menü pedig töltött káposzta tejföllel. A pizza ma mai kínálata, így zöldséglevest ebédelhetünk burgonya gombóccal. Az A menü leves plusz bakonyi sertésszelet orsó tésztával, a B menü pedig leves plusz káposztás tészta. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt kolbászos krumpli levest ebédelhetünk sósveknivel. A főételek közül pedig kérhető császármorzsa, sárga barack és eperlekvárral, vagy kérhető rakott karfiol hússal. A címenü pedig sajttal töltött csirkemell, rizssel és francia salátával.
0: Ennyi volt a reklám!
5: A 2000-es évek elején a brit R&B és a dance pop egyik népszerű lánycsapata volt a Mystic. Energikus hangzás, lendületes ritmusok és három karakteres énekhang tette őket igazán felismerhetővé. Már is ők érkeznek hozzánk itt a Rádió Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió

0: helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit.
1: It ain't no country club either. This is LA.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt dél sokaknál talán már az ebéd körül forognak a gondolatok, másoknak viszont még javában tart a munka. Hamarosan összefoglaljuk a térség legfontosabb híreit, utána pedig ismét jól ismert dalokkal folytatjuk a hétfői napot. Számítok a figyelmükre a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma. Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: Egy rollerrel mentek, kettővel távoztak, állásbőrze és pályaorientációs nap Szexárdon, élénk szél és egy-egy zivatar is jöhet hétfőn. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Két 12 éves fiú a barátjához indult Pakson. Az építő kutyán azonban a látogatásból gyorsan beszerző körült lett. A lépcsőházba könnyen bejutottak, mivel takarítás miatt nyitva volt az ajtó. Egyiküknek megtetszett egy 56 ezer forintos márkás sportcipő az egyik lakás előtt, felkapta, a saját cipőjét pedig a táskájába rejtette. Aztán a lépcsőházban egy 135 ezer forintos elektromos roller is megtetszett nekik, elvitték azt is. A terv azonban hamar megbukott. A cipő gazdája másnap a városban felismerte a saját lábbelijét a fiú lábán, és rendőrt hívott. A fiú nem tagadott. Következő napon tett feljelentést a roller gazdája, akkor a fiúk már azt is elmondták, hová vitték a két kerekűt. A két 12 éves fiút a büntethetőséget kizáró gyermekkor miatt tanúként hallgatták ki. A rendőrök mindkét eltulajdonított tárgyat visszaadták tulajdonosuknak, a 191 ezer forintos kár rövid időn belül megtérült. A Tolna megyei kormányhivatal idén ősszel is megrendezi hagyományos munkaerőpiaci és pályaorientációs rendezvény sorozatát a Babits Mihály Kulturális Központban. Október 13-án az álláskeresők és állásváltásra készülők számára szervez állásbőrzét, majd október 14 és 16 között a pályaválasztás előtt álló diákokat várja a Jövőt záloga pályaválasztási kiállítás. Azok, akik jelenleg is állást keresnek, vagy munkahelyet váltanának, október 13-án személyesen is tájékozódhatnak a Tolna megyei munkaerőpiac aktuális kínálatáról. A rendezvényen a látogatók a legfrissebb állásajánlatok közül válogathatnak, és közvetlenül egyeztethetnek a megyei munkáltatók képviselőivel. A rendezvény gyakorlati segítséget kínál az álláskeresés módszertanához és a megnyerő önéletrajz elkészítéséhez, tájékoztatást ad a külföldi munkavállalás feltételeiről, valamint segít eligazodni a munkavállalókat érintő munkajogi kérdésekben. Az állásbőrzét követően október 14 és 16 között a pályaválasztás előtt álló fiatalokat és hozzátartozóikat várja a Jövőt záloga pályaválasztási kiállítás, szintén a Babits Mihály Kulturális Központban. A rendezvény első napja október 14 az egyetemi nap, amelyen felsőoktatási és felnőttképzési intézmények mutatkoznak be a végzős középiskolásoknak. A látogatók személyesen tájékozódhatnak a továbbtanulási lehetőségekről, kérdéseket tehetnek fel az intézmények képviselőinek. Október 15-én és 16-án a középiskolák és gimnáziumok kerülnek a középpontba. A rendezvény elsősorban az általános iskolás korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy személyesen is megismerhessék az egyes intézmények képzési kínálatát és az ott folyó szakmai munkát. A Gyerek és az építőkövek címmel Szabady Mihály új könyvének bemutatójára kerül sor október 12-én hétfőn 18 órától a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében. A Bartina Néptánc Együttes megalapítója, Besenyei, Csokonai, Örökség és Moharai Elemér díjas népművelő megkerülhetetlen szereplője nem csak Tolna vármegye, hanem hazánk kulturális életének is. Az autentikus népi kultúra értékeinek megőrzésével, átadásával felbecsülhetetlen munkát végez még most is. Szabady Mihály az intézmény életében is meghatározó munkatárs volt. Az 1970-es induláskor ő látta el az igazgató helyettesi feladatokat, ahogy mindent, úgy azt a munkát is hatalmas szenvedéllyel végezte. Új könyvének bemutatóján közreműködik Orbán György előadó művész, valamint a Sió Agárdi hagyományőrző együttes táncosai, a rendezvényre a belépés díjtalan. A Tolna megyei kormányhivatal 2026. október 13-án 15 órai kezdettel a merrák elleni küzdelem jegyében idén is megszervezi a figyelemfelhívó sétát Szexárdon, amelynek útvonalán időleges forgalomkorlátozásra és rövid idejű útlezárásra is sor kerül. A séta 15 órakor indul a Szent István téről, az útvonal Szent István tér, Garai tér, Széchenyi utca, Szent János és Pálkápolna, Bezerégy utca, Béla Király tér. A program során a menet közúton félpályán halad a megyei önkormányzat épület előtti okos zebrától a Béla Király téren a Szent Háromság szoborig. Az útvonalon 4 csomóponton kell számítani időleges forgalom korlátozásra, egy helyütt pár perces teljes útlezárásra, amelyet a rendőrség biztosít. A korlátozások és útlezárások helyszíneit megtalálja az antrit.hu oldalon. Kérik a lakosság és a gépjárvezetők megértését és figyelmes közlekedését az érintett útszakaszon 2026. október 13-án, kedden 15 és 16 óra között. Október 16-án szombaton idén is megrendezik az erőművek éjszakáját, amelynek keretében Tolna megyében is számos intézmény kínál betekintést a mindennapjaiba. A részletekről Serel Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét kérdeztük.
3: A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal csatlakozó partnereivel, erőművekkel, hőtermelő intézményekkel, vízi közműszolgáltatókkal, szennyvíztisztítókkal és hulladék gazdálkodásra szakosodott cégekkel együtt rendezi meg minden évben az erőművek éjszakáját. A cél az, hogy közelebb vigyük az energiatermelést, a szennyvíztisztítást, a víztisztítást és a hulladék gazdálkodást az emberekhez, a polgárokhoz. Azt reméljük, hogy aki ezeken a programokon részt vesz, az takarékosabban és tudatosabban fog bánni az erőforrásainkkal. Nézzük azt, hogy Tolna megyében október 16-án milyen programokkal várjuk az erőművekbe, illetve az intézményekbe látogatókat. Ha Tolna megye, akkor Paksi atomerőmű. Paks különleges élményt kínál mindazoknak, akik az atomerőmű működése iránt érdeklődnek. A látogatóközpont az atomerőmű üzemi területére is beléphetnek a regisztrált látogatók, ahol a kijelölt útvonalon, a blokk vezérlőbe és a reaktor csarnokba is betekinthetnek az érdeklődők, valamint az egyik turbina csarnok generátora körül is sétálhatnak. Az Atomenergia Múzeumban pedig a hazai atomenergia történetét lehet végigjárni. Bátalpátiban másik oldaláról ismerhető meg az atomenergia. A Nemzeti Rádióaktív Hulladék Tárolóban a látogatók megismerhetik az ellenőrzött zónában mélyén lévő tárolókamrákat. Szekszárdon a távhőtermelés, földgáz alapú távhőelleállítással ismerkedhetnek meg a látogatók, Ponyhádon pedig a szennyvízkezelés tekinthető át.
2: Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk, néha zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat, az északnyugati szél többfelé megélénkül, hajnalban 2-11, délután 14-20 fok várható, Szekszárdon hétfő hajnalban 9, napközben 17 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 101.
4: Elmúlt dél, már javában zajlik a nap, de egy jó dalra mindig érdemes néhány percet szenni. Helyezkedjenek el kényelmesen, vagy végezzék tovább a dolgukat, én pedig hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig megpróbálunk segíteni másokon. Öt véradási alkalmat szerveznek október 12-e és 18-a között Tolna megyében. Szekszedon, Dombóváron és Decsen is lehetőség nyílik arra, hogy a segíteni szándékozók véradással járuljanak hozzá a betegek gyógyításához szükséges vérkészítmények biztosításához. A hét első véradását a mai napon tartják Szekszedon a Béri Balog Ádám utcai területi vérellátóintézetben. Itt délután 5 óráig várják a segíteni szándékozókat. A holnapi napon, október 13-án Dombóváron lesz lehetőség véradásra, a kórház transzfúziós osztályán reggel 8 órától délután 3 óráig. Szerdán Decsen a faluházban szerveznek véradást délután 2:30-5 között. A hét utolsó meghirdetett alkalma pénteken lesz Szekszádon a területi vérellátóintézetben reggel 8 órától délután 2 óráig fogadják a véradókat. A véradás fontos segítséget jelent azoknak, akik műtétek, balesetek vagy különböző betegségek miatt vérkészítményre szorulnak. Egyetlen véradás több beteg kezeléséhez is hozzájárulhat, ezért a rendszeres véradók mellett az új jelentkezőkre is szükség van.

jobban. A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy fontos közlekedési hírrel szeretném ellátni az utolivőket, ami a holnapi napot fogja majd egyébként érinteni. Forgalomkorlátozásokra kell számítani október 13-án, vagyis holnap délután Szekszárd belvárosában, a merre kelleni küzdelem jegyében szervezett figyelemfelhívó séta miatt. A menet délután 3 órakor indul a Szent István térről és a Garai téren, a Széchenyi utcán, valamint a Bezerégy utcán keresztül érkezik a Béla Király térre. Az útvonal több csomópontját is érintik az időszakos korlátozások. A Széchenyi utca és a Garai tér találkozásánál a menet áthaladásának idejére rövid, teljes útlezárás várható, más helyszíneken pedig a járművek forgalmát átmenetileg korlátozik.

0: választhatják. A forgalmat a rendőrség biztosítja. A szervezők és a hatóságok kérik az autósokat, hogy október 13-án délután 3 és 4 óra között fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett útszakaszon, és számoljanak az esetleges várakozással.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
11: 24 szexárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szexárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szexárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot, egy este, több világ.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Aki látta a Dirty Dancing 2 című filmet, annak ismerős lett a következő dal, amelyben a kubai ritmusok és a hip-hop találkoznak. Ezzel megyünk most tovább, közben pedig mondom azt is, hogy október 12-én sok boldogságot kívánunk Miksa nevű hallgatóinknak.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antenna.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől. Én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Fekete Dáviddal rádiózhatnak tovább. Én szép hétfőt, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Az eddiginél többet költ a kormány az egészségügyre. 1 milliárdot sikkasztott egy tatabányai ékszerkereskedő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a TISZA évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter közölte azt is, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közrejátszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. Újabb korszerű villamossal bővül Budapest közösségi közlekedése. Megérkezett a fővárosba az első új, csaknem 56 méter hosszú KAF villamos. A Spanyolországban gyártott jármű 345 utas szállíthat, teljes hosszában alacsonypadlós, utastere pedig légkondicionált. A 2026. október 8-án bejelentett érkezés fontos állomása a budapesti villamosflotta megújításának. Az utasforgalom megkezdése előtt azonban még vizsgálatok és próbafutások várnak a szerelvényre, írja a BKK. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmeregebb nyár volt 2026 nyara. Az első hőhullám már a nyár első hónapjában megérkezett Európába. A kontinens nagy részén a forróság és a csapadék hiány júliusban és augusztusban is folytatódott. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. A Dunán jelenleg Budapestnél is extrém alacsony a vízállás. Már működnek a szuper trafiboxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlag sebességét és a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. Letartóztattak Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, ezért őket csaknem 1 milliárd forintos áfacsalással gyanúsítják, közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Tájékoztatásuk szerint az egyik gyanúsított 2024 januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi ezért fiktív költségszámlákat szerzett be. A gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
10: Happy hétfő délután, ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, Fekete Dávid vagyok. Tudom épp, hogy cammognak a melós percek, no, de majd a legnagyobb dolog megkergetik őket. Kezdjük is, Tattoo, All the Things She Said.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ma október 12-e van, úgyhogy lássuk meg gyorsan, milyen aktualitások is tartoznak a dátumhoz. Először is sok boldogságot ma Miksának, aki neve napját ünnepelheti. Aztán a mai nap szülötte például Luciano Pavarotti, olasz opera énekes tenor, biztos, hogy hallott már róla, Sárosi László, olimpiai bajnok vízilabdázó, illetve Hugh Jackman, Golden Globe díjas ausztrál színész, szintén a mai nap szülötte. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, aki ma ünnepel. Aztán csapjuk még fel a kalendáriumot gyorsan. 1810-ben e napon megtörtént az első Oktoberfest Bajorországban, és hát ugye nemrég ért véget az idei, és valami kegyetlen számokat produkált, például 7,4 millió látogatót vonzott, ami belegondolni is elképesztő. 1928-ban e napon először használtak a vastüdőt egy bostoni gyermekkórházban, azért ez sem volt kis dolog. 1971-ben pedig bemutatták a Broadway-n a Jézus Krisztus Superstar című musicalt. Nagyjából ez a mai nap zanzásítva, ami a múltat illeti, előttünk még elég sok minden van, forognak is a legnagyobbak, mutatom, hogy mi érkezik.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Második Tolnamegyei Lóegészségügyi Konferencia november 21-én szombaton a Termál Hotel Tengerizben, ahol elismert hazai szakemberek, izgalmas előadások és értékes kapcsolatépítési lehetőségek várják. A részvételi díj 18 000 forint, amely svédasztalos ebédet is tartalmaz. A részvétel regisztrációhoz kötött. További információ dr. Debreceni Brigitától a 30 309 21 42-es telefonszámon, vagy a paciműhely@gmail.com e-mail címen. November 21-én találkozzunk Tengelicen.
7: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az infok után újra a zenére fókuszálunk, ebben pedig közreműködik most a The Offspring, szól a Pretty Fly.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

hallgatna Budapesti Rádiót, ha van Szekszárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ez a Rádió Antrit, és hát nagyon pörög az idő, hiszen egy közös óránk már el is röppent. Nem nagyon lassítunk, hiszen a remek zenék mellett meglessük majd az utakat is, szóval jönnek a hírek, aztán pedig az utak, számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook rátszalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Érkezik a kormányzati támogatás, rendezheti tartozásait a főváros. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentételezés nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének egyik korábbi rácalmási földvásárlása kapcsán, írja a Portfolio. Rákai Filip cége 2022. novemberében vásárolt meg Rácalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Hankook gomiabroncs gyártó cég magyarországi központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben külön különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácalmást. Majd a cég a terület egy részét eladta a dél-koreai gumiabroncsgyárnak, a tranzakcióval pedig rövid idő alatt 1 milliárd 433 millió forintos adózott profitot ért el. Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Hankook gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak. Vladimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte, jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét közlekedés.
5: És már itt is vagyunk az útinfokkal, 14 óra után 4 perccel. Lássuk, csak van egy lezárásunk az M6-os autópályán a 142-es és a 143-as kilométerek között. A Budapest felé tartó oldalt lezárták, így hát a másik irányban, két irányban halad a forgalom, ugye ez a Sióhíd karbantartása miatt van így. Ezen túl az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek. A november közepéig tartó munka során Várdomb felé útszűkület van érvényben. A 61-es főúton Pince helyen a 43-as kilométernél közmű hiba miatt bontották fel a burkolatot, a félpályás lezárásnál jelzőtábla mutatja az áthaladási elsőbséget, és a 65-ösön a 65-ös főúton Kéty után a 21-es kilométernél, majd Szakály után a 36-os kilométernél a burkolatot javítják, mindkét szakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra kell számítani. Ezek tehát a főbb munkálatok, emellett nyilvánvalóan vannak még amelyik egyéb útkarbantartási munkák a 6-oson, ez a 139-estől egészen a 156-os kilométerig tart, úgyhogy van dolog, bőven útszökületre kell készülni ezen a szakaszon is, és van még az 56-oson is egy picike munkálatunk, a 8-as kilométerben ott is útszökület van érvényben, úgyhogy ezek a fix pontok. Ezen túl itt Szekszáron elméletileg szabad a pálya minden felé, ettől függetlenül vezessen óvatosan körültekintően, és nézzünk még rá gyorsan arra, hogy hol vannak kint a rendőrök, például Kakasd és Bonyhád között ott vannak, ott drága fényképeket lehet készíteni magunkról, úgyhogy nyilvánvalóan tartsa be a szabályokat, vezessen óvatosan és körültekintően, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsen, hogy segíthessünk, jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
5: Happy hétfő délután, az útizet után újra a dalokra koncentrálunk itt az Antriton. Kanada majdnem új First Lady-je, Katy Perry morog egy sort. Ez a Raul.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő.

Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Nézzünk egy, vagy vessünk egy pillantást mai időjárásunkra, mert ilyen összevisszaság van, azt gondolom. Most éppenséggel úgy nézünk, mint hogyha sütne a nap, de közben még felhők is vannak az égbolton. És igazából egész nap ilyen volt, és ilyen is marad, felhős, közepesen felhős marad az égbolt, és szépen majd visszaesik a hőmérséklet, éjszaka már csak 6 fokunk lesz, úgyhogy hát azt hiszem, hogy már be is indultak a fűtések, úgyhogy hát nyilvánvalóan erre is érdemes odafigyelni, most még 16 fok van, nagyon kellemes el lehet viselni odakint az időt. Aztán a kültéri allergingombák spóra számára is felhívom a figyelmet, mert hogy azok országosan magas szintet érnek el, úgyhogy tegyem meg a kellő óvintézkedéseket. Nem várható a fronthatás, és igazából ez a felhős idő, ez így negatívan hathat a hangulatunkra, közérzetünkre, úgyhogy igen, valahogy túl leszünk rajta, például ezzel a dallal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Bikalon új élményvilág született. A 3000 négyzetméteres játszóbirodalom garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol óriás csúszdák, kalandpályák, trambulinpark, ninja pálya, pixel és árkád játékok, izgalmas kihívások és rekordok várják az egész családot egész évben. Hűtött-fűtött, fedett térben. És ez még nem minden. A Puchner kastély szálló és az élménybirtok különleges szálláshelyekkel, wellnesszel és egész napos programokkal teszi teljessé a kikapcsolódást. Pihenés, kaland és játék egy helyen. Irány Bikal. További részletekért keresd a puchner.hu, az élménybirtok.hu és játszóbirodalom.hu oldalakat. Nyitás október 23-án.
3: Rövid utak. Gyakori hidegindítás. Városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4.950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
0: Ennyi volt a reklám!
6: Ez a Rádió Amfritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Tudom, hétfő van, az ember a háta közepére se kívánja az okoskodást, úgyhogy meghagyom James Blunt-nak, hogy felvidítsa. Szól a You're Beautiful!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: pörölnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ráadásul úgy, hogy újabb óránk végéhez értünk, úgyhogy szusszanok egyet és átadom a mikrofont Jorinak, aki beszámol a régió legfontosabb történéséről, aztán pedig nyomjuk tovább.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
5: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod! Dompepe.hu.
6: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Átadták a Tolna megyei prémadíjakat, séta a szűrésért, lépések az életért, éjszaka akár fagyhat is. Jó napot kívánok, Jantner Joli vagyok, 2026. október 12-én hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. 6 tűzesethez és 7 műszaki mentéshez riasztották Tolna megye tűzoltóit az elmúlt 72 órában. Ismét a szabadtéri tüzek domináltak, 5 alkalommal a szabadban csaptak fel a lángok. Több esetben is emberi gondatlanság vezetett a tűz kialakulásához. Péntek délelőtt Döbrökközön a Homokhegy utcában egy kertben égetett növényi hulladékról terjedt tovább a tűz, amely 5 további ingatlan kertjét is érintette. Az utca egyik részén mintegy 2,5 hektáron cserjés, akácos és avar égett, a lángok présházakat is veszélyeztették. A helyszínre riasztott dombovári és sásdi hivatásos tűzoltók 4 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. Péntek délután Szászváron a Domb utcában egy lakóház teraszának tetőszerkezete gyulladt ki, a tűz a terasz alsó részére és az épület további helyiségére is átterjedt. A bonyhádi és komlói hivatásos tűzoltók 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. Személyisérülés nem történt, azonban az ingatlan a tűz következtében lakhatatlanná vált, a ház 2 lakójának elhelyezéséről lakosságvédelmi intézkedés keretében az önkormányzat gondoskodott. Szombat délelőtt Szakályban a Petőfi utcában egy udvarra rakott tűz átterjedt a közeli száraz aljnövényzetre. A lángokat a lakók még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották, azonban a területen izzó füstölő részek maradtak. A tamási önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral visszahűtötték az érintett területet. Szombat délután Szekszárdon a 6-os számú főút 142. kilométerénél egy útesre dőlő farunk állt meg egy menetrend szerint közlekedő autóbuszt. A baleset akkor történt, amikor egy közelben lakó személy egy veszélyesnek ítélt fa kivágásához kezdett, személyisérülés szerencsére nem történt. A szekszárdi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel és kézi erővel távolították el az úttestre dőlt fát. Több mint két évtizede csatlakozott az elsők között a Vosztolna megyei szervezete a Demján Sándor által megálmodott Prima Primissima díjrendszerhez. Azóta a rendezvény komoly rangot vívott ki magának, évről évre olyan vállalkozók, szakemberek, alkotók és közösségek munkáját ismeri el, akik teljesítményükkel és elkötelezettségükkel gazdagítják megyénk életét. Az október 9-én Szekszárdon megrendezett gálán jelen volt a VOSZ májusban megválasztott új elnöke Gazsi Attila is. A vármegyei évvállalkozói díjat Szászi Zsolt, az Aliszka Autócentrum tulajdonosa vehette át. Prima díjat kapott dr. Tusa Csaba neurológus, osztályvezető főorvos, a Magyar Tudomány, dr. Réti László író, a Magyar Irodalom, valamint Sárközi Csaba Attila alkotó a Magyar Képző és Iparművészet kategóriában. A közönség díjat az Őcsényi Bogár István Hagyományőrző Egyesület, a külön díjat dr. Pulai János házi orvos és urológus szakorvos vehette át. A kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díja Kis Zoltán, a Tolna megyei Balassa János Kórház főigazgatójának és dr. Süveges Árpád Robert igazságügyi szakértő munkáját ismerték el. A díjazottaknak mi is gratulálunk. Október 9-én pénteken egy színpadon találkoztak Tolna megye kiemelkedő teljesítménynyújtó alkotói, szakemberei és közösségformáló személyiségei. A Prima díj gálán Gazsi Attilát, a VOSZ ügyvezető elnökség elnökét kérdeztük arról, hogy milyen gondolatokkal érkezett a díjátadóra.
8: Nagyon sok díjátadón voltam az elmúlt 20 évben, és ez mindig ünnep a helyi vállalkozások és a helyi kiválóságok számára is. Tehát ilyenkor mutatkozik meg az, hogy ki lesz a következő Prima, kivel lehet adott esetben majd a jövőre, vagy két, vagy három, vagy négy év múlva Prima Primissima győztes. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a vidéki kiválóságokat is ról is megemlékezünk, vagy a vidéki kiválóságot is kiemeljük, mivel ők a társadalom szövetteit képzik, tehát azt gondolom, hogyha ha minden megyeszékhelyen és minden, nem is csak megyeszékhelyen, hanem minden megyében működik ez a díj, és a vállalkozók ezt már nagyon régóta működtetik, akkor ezek a kiválóságok, ezek beépülnek a mindennapokba, a díjat is emelik, tehát a díjfényét is emelik, másrészt meg önmaguknak is egy olyan visszaigazolás, hogy érdemes alkotni, érdemes oktatni, érdemes nemes cselekedeteket véghez vinni, mert felkapja a fejét rá a vállalkozói közösség, és kitüntetnek, és kiemelnek a többi alkotók közül. Szerintem ez egy nagyon nemes dolog, és ez ugye már nagyon régen zászlónkra tűztük, és szerintem amíg lehet, ezt csinálni fogjuk.
7: 2026-ban a Magyar Tudomány kategóriában lett prímadíjas dr. Tusa Csaba neurológus, a Tolna megyei Balassa János Kórház osztályvezető főorvosa, aki arról beszél, milyen érzés volt a díjat megkapni.
9: Elsősorban nagyon megtisztelő, hogy megkaphatom ezt a Prima díjat. A mindennapokban betegellátás során bevallom, egyáltalán nem gondolunk arra, hogy ezért díjat kapnánk. Éppen ezért nagyon fontos és nagyon jól esik egy ilyen pozitív visszajelzés, ami megerősít abban, hogy valószínűleg valamit jól csinálunk, és igyekszünk ezt így folytatni, netán jobbak lenne. Mindenképpen teljesen csapatmunkáról beszélünk, tulajdonképpen a kollégáim nélkül ez nem működhetne.
7: Séta a szűrésért, lépések az életért október 13-án, kedden 15 órától figyelemfelhívó sétára várnak mindenkit Szekszárd központjában, hogy együtt hívják fel a figyelmet az emlőrák megelőzésének és korai felismerésének fontosságára. A séta a Babits Mihály Művelődési Központtól indul, és a Vármegyeházán ér véget, ahol állapotfelmérő és információs standok várják az érdeklődőket. A szűrővizsgálat életet ment, vegyen részt rajta ön is. Az időben felismert emlőrák eredményesen gyógyítható. Október 10-én Zalaegerszegen rendezték meg az U17-es országos bajnokságot. Szepesi Hunor, 9C osztályos tanuló a két héttel ezelőtti U15-ös OB-n szerzett ezüst után, ezúttal országos bajnoki címet nyert az idősebbek között. Három taktikailag, technikailag remekül felépített mérkőzést nyert meg. Hunornak 11 év munkája van benne, heti 6-8 edzés, nyaranta 5-6 edzőtábor, évente 15-17 versenyhétvége. Gratulálunk Hunornak és a Gement Judo csapatának. Rendkívül sok hiba jellemezte a Tarkászi Szekszárd vasárnapi meccsét a Csata TKK otthonában. A mérkőzés Szabó Noémi szakmai és sportigazgató értékeli.
10: Csalódást keltő vereséggel folytatódott a bajnokság Budapesten. Nagyon bíztunk benne, hogy a csata ellen sikerül majd győztesen elhagyni a parkettet. Jól is kezdtük a találkozót, akárcsak Miskolcon 5-0-val, viszont utána érthetetlen módon szinte teljesen szétestünk. Igaz, hogy a fővárosi csapat nagyon jó védekezési koncepciót talált ki a támadó játékunkra, hiszen klasszik ötös centerünk nincs a palánk alatt, ezért mindent agresszíven elváltottak, de ez sem magyarázza azt, hogy vesztesen hagytuk el a parkettet. mert azt gondolom, hogy lett volna ellenszerre, picit jobban csapatként kosárlabdázunk, 21 eladott labdával és 12%-os 3 pontos dobó százalékkal azt gondolom semmiképpen nem lehet idegenben mérkőzést nyerni, és még így is a játék rész utolsó periódusában 4 ponttal tudtunk vezetni is, és majdnem megfordítottuk a találkozót, de végül ez csak egy kis kozmetikázásra volt elég. A csata érvényesítette a saját játékát és fölényét ezen a találkozón, végül 73-66-ra hozta ezt a mérkőzést. Ez, én azt gondolom, hogy a bajnokság további részében nagyon fájhat nekünk, ha nem sikerül egy kicsit egyenletesebb játékot mutatni, mert azért ilyen típusú csapatból még van jó néhány a bajnokságban, és hogyha 4 közé akarunk kerülni, akkor a következő 2 hétben nagyon össze kell szedni magunkat, és fókuszáltan dolgozni, edzeni, hiszen nem könnyebb találkozó vár ránk majd október 24-én szombaton Cegléden.
7: Kedden napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi és szelet több felé élénk, keleten, észak-keleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel -1 és 8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 13 és 18 fok között alakul. Szekszárdon kedden a hajnali 3 fokot követően napközben 16 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
7: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Elmúlt 3 óra, Fekete Dávid vagyok, ez pedig az Antrit. Jolinak köszönjük a híreket, képbe kerültünk a régióval rendesen, úgyhogy folytassuk a zenélést, érkezik a Fleetwood Mac.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

De ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Elképesztően friss programajánlónk van ezúttal, mert hogy ma 18 órakor lesz egy könyvbemutató a Babits Mihály Kulturális Központ csatár termében, ugyanis megjelent Szabadi Mihály Besenyei, Csokonai Örökség és a Muharai Elemérdíjas népművelő legújabb könyve. A Bartina Néptánc Együttes megalapítója megkerülhetetlen szereplője nem csak Tolnamegye, hanem hazánk kulturális életének is, az autentikus népi kultúra értékeinek megőrzésével, átadásával felbecsülhetetlen munkát végez még most is. Szabadi Mihály egyébként a kulturális központ életében is meghatározó alak volt. Az 1970-es induláskor ő látta el az igazgató helyettesi feladatokat. Új könyvének bemutatóján közreműködik Orbán György előadó művész, valamint a Siógárdi hagyományőrző együttes táncosai. Ez van tehát ma. Holnaptól pedig indul az állásbörze, illetve a jövőd záloga pályaválasztása kiállítás a Tolna megyei kormányhivatal szervezésében. Ez október 13-tól 16-ig lesz majd a rendezvényteremben, úgyhogy van dolog mára is, meg egész hétre is, és ez nyilván még nem minden, de most egyszer talán elég ennyi, inkább zenéjünk, mutatom, mivel folytatjuk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
2: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
7: Haló!
8: Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
11: Halmozd a TAR kedvezményeidet. Vásárolj készüléket. Most 100 000 forinttal olcsóbban.

0: tiéd. Tarrosnak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az infok után újra a zenére fókuszálunk. Egy lánybanda érkezik, ami a 2000-es évek közepét talán mondhatjuk, hogy megnyerte. Sugar Babes, Hole in the Head.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Mindjárt 4, tehát mindjárt vége a melónak, aminél jobb hír nem is kellhet hétfőre, de azért van egy. A dalokból nem fogyunk ki soha, érkezik majd az OMC.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Második Tolnamegyei Lóegészségügyi Konferencia november 21-én szombaton a Termál Hotel Tengerizben, ahol elismert hazai szakemberek, izgalmas előadások és értékes kapcsolatépítési lehetőségek várják. A részvételi díj 18 000 forint, amely svédasztalos ebédet is tartalmaz. A részvétel regisztrációhoz kötött. További információ dr. Debreceni Brigitától a 30 309 21 42-es telefonszámon, vagy a paciműhely@gmail.com e-mail címen. November 21-én találkozzunk Tengelicen.
4: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: 24 szekszárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szekszárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szekszárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot. Egy este. Több világ.
7: Vigyázz! Dől a fa!
8: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
7: És mi lett a vége?
8: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
7: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
9: Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyors hajtás kapcsán azt, hogy szigorúbb büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a két férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó igazgatóságával, taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: És vége a melónak, de az Antrit továbbra is szól, Fekete Dávid. Ők elkísérik a hazaúton is egy új-zélandi csapattal kiegészülve, ők az OMC és a Habiza.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene

Confession of the Groove.

Ez a Rádió Amfit, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel 16.30-kor egészen pontosan, úgyhogy lessük meg még egyszer az utakat. Van ugye egy lezárásunk az M6-os autópályán a 142-es és a 143-as kilométerek között. Itt a Sióhíd karbantartása miatt a bal pálya lezárva, a jobb pályán pedig kétirányú forgalom van, úgyhogy itt valamiféle kalamajka van. Erre érdemes odafigyelni, hogyha erre jár. Aztán az 56-os főúton ugye Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek. A november közepéig tartó munka során Várdomb felé útszűkület van érvényben. A 61-es főúton Pince helyen a 43-as kilométernél közmű hiba miatt bontották fel a burkolatot. Félpályás lezárásnál jelzőtábla mutatja az áthaladási elsőbséget, és a 65-ös főúton Kéty után a 21-es kilométernél, majd Szakály után a 36-os kilométernél a burkolatot javítják, mindkét szakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra kell számítani. Ezen túl pedig vannak még kisebb munkálatok, például az 56-oson a 8-as kilométerben van építési munka, ott útszűkület van érvényben. Ezek tehát a fix pontok, és hogyha Szekszárdra közelítek itt a térképen, ugye megindult nyilvánvalóan a forgalom, Csatárnál dugó van, a buszpályaudvar környékén szintén, a Damjanicson csak ugyan, az elkerülőnél ott a 6-os út felé, a körforgalomnál szintén beállt a forgalom, úgyhogy hát sok-sok türelmet, és ami érdekes még az, hogy a Rákóczin kint vannak a rendőrök, jó munkát nekik innen is, jó vezessen, óvatosan, körültekintően, a szabályokat betartva, jó utat kívánunk, például ezzel a dallal is.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Kövesi Dáviddal, a nyitrai csoport Szekszárdi Multibrand telephelyének vezetőjével beszélgetek. Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várják ügyfeleiket több márkával, új autók értékesítésével, teljes körű szervizháttérrel és természetesen már Omoda és Jayco modellekkel is. Mennyire új szereplő Magyarországon az Omoda és a Jayco?
2: Az Omoda 2024-ben jelent meg Magyarországon, az Omoda 5-tel, majd 2025 elején érkezett a Jayco is. Fiatal márkákról beszélünk, mégis nagyon gyorsan komoly ismertséget szereztek, ma már országos kereskedő és szervizhálózattal rendelkeznek, és a két márka együttes piaci részesedése is jól mutatja, hogy a magyar vásárlók nyitottak rájuk.
1: Milyen autókat kínálnak jelenleg?
2: Az Omoda 5-tel indultunk, majd érkezett a Jayco 7, azóta pedig folyamatosan bővül a kínálat. Ma már az Omoda 7 és a zászlóshajó Omoda 9, valamint a Jayco 5 is része a palettának.

0: Benzines, full hibrid, plug-in hibrid és tisztán elektromos hajtások közül is lehet választani, októberben pedig érkezik a GECO 8 is, amely a kínálat legnagyobbika.
1: Mit jelent az Omoda és a GECO esetében az alap az extra életérzés?
0: Azt, hogy az ügyfél már a formavilágban, technológiában és felszereltségben is kapjon valami pluszt. Az Omoda és GECO esetében modern, látványos autókról beszélünk, sok olyan kényelmi és technológiai megoldással, amelyek korábban inkább a magasabb kategóriákra voltak jellemzőek.
1: Egy új márkánál azért fontos kérdés a garancia meg a szerviz háttér, mit kínálnak ezen a téren?
0: Teljes szerviz és alkatrész háttér áll az autók mögött, az általános gyári garancia 7 év vagy 150 ezer kilométer, a motorra, illetve az elektromos hajtómotorra pedig a feltételek szerint akár 7 év vagy 1 millió kilométeres garancia jár.
1: Hol lehet ezekkel az autókkal személyesen is megismerkedni?
0: Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várjuk az érdeklődőket, érdemes eljönni, megnézni és kipróbálni az autókat, mert szerintem ezek a modellek személyesen tudják igazán megmutatni, mit jelent az Omoda és GECO által képviselt extra életérzés.
2: Ennyi volt a reklám!
3: Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Ha dugó van, ha nincs, ha esik, hanem a lényeg, hogy a jókedv valahogy megmaradjon. Ebben segítkezik most Avicii. Hey brother!
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Újabb óra végéhez értünk, itt az Antriton is mindjárt 5 lesz, ami azt jelenti, hogy már csak egy óránk maradt együtt, de az is izgi lesz, nem akar lemaradni, hiszen ezzel a dallal indulunk majd a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Ozán! Mangó! Pupák!
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Az eddiginél többet költ a kormány az egészségügyre. 1 milliárdot sikkasztott egy tatabányai ékszerkereskedő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter közölte azt is, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közrejátszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. Újabb korszerű villamossal bővül Budapest közösségi közlekedése. Megérkezett a fővárosba az első új, csaknem 56 méter hosszú KAF villamos. A Spanyolországban gyártott jármű 345 utas szállíthat, teljes hosszában alacsonypadlós, utastere pedig légkondicionált. A 2026. október 8-án bejelentett érkezés fontos állomása a budapesti villamos flotta megújításának. Az utasforgalom megkezdése előtt azonban még vizsgálatok és próbafutások várnak a szerelvényre, írja a BKK. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmeregebb nyár volt 2026 nyara. Az első hőhullám már a nyár első hónapjában megérkezett Európába. A kontinens nagy részén a forróság és a csapadék hiány júliusban és augusztusban is folytatódott. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. A Dunán jelenleg Budapestnél is extrém alacsony a vízállás. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlag sebességét és a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. Letartóztattak Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, ezért őket csaknem 1 milliárd forintos áfacsalással gyanúsítják, közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Tájékoztatásuk szerint az egyik gyanúsított 2024. januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi ezért fiktív költségszámlákat szerzett be. A gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
8: Ez az Antrit, én pedig Fekete Dávid vagyok. Elmúlt 5 óra jöhetne a házi munka, de az még picit várhat. Szusszanjon egyet a Cat Side tagjaival, szól az Animal itt a 101-en.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

Ez a Rádió Amfitom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Így a nap végéhez közeledve nézzük végig, hogy mi is történt ma. Jöjjön egy kis hírzanza, mert hogy például olyan dolgok voltak, vagy történtek itt a napokban, hát hogy díjazták Tolna megye kiemelkedő személyiségeit a Prima díj gálán, vagy arról is lehet olvasni például az amfrit.hu oldalon, hogy maradtak hullámzó forma idegenben ismét kikapott a Tarka SC Szexárd, de arról is, hogy hol és hogyan nyomozott a NAV, arról is, hogy továbbra is rengeteg a tűz Tolnában, vagy például, hogy halálos baleset történt a Dunaföldváron. Minden info megtalálható az antrit.hu oldalon. Ezek mellett pedig felkerültek például YouTube csatornánkra a hétvégi magazin beszélgetések, tehát hallhat a szület táncos párjáról, a 15 éves Morzsó Egyesületről, vagy a Szexári Spotról, vagy infót szerezhet a holnap kezdődő állásbörzéről, illetve a szintén holnapi séta a mellrák ellen eseményről, úgyhogy ajánlom figyelmébe ezeket, informálódjon, hiszen az fontos, hogy képben legyünk nagyjából a környezetünkkel, vagy a világgal, úgyhogy tényleg ajánlom ezeket, antrit.hu, illetve YouTube csatornánkon, ugye Rádió Antrit, meg a soron következő dalt is ajánlom figyelmébe.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Bikalon új élményvilág született. A 3000 négyzetméteres játszóbirodalom garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol óriás csúszdák, kalandpályák, trambulinpark, ninja pálya, pixel és árkád játékok, izgalmas kihívások és rekordok várják az egész családot egész évben. Hűtött-fűtött, fedett térben. És ez még nem minden. A Puchner kastély szálló és az élménybirtok különleges szálláshelyekkel, wellnesszel és egésznapos programokkal teszi teljessé a kikapcsolódást. Pihenés, kaland és játék egy helyen. Irány Bikal! További részletekért keresd a puchner.hu, az élménybirtok.hu és játszobirodalom.hu oldalakat. Nyitás október 23-án.
3: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás, Son Goku vagy sonkás

0: kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
1: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a Födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szexárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Rövid utak. Gyakori hidegindítás. Városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a Fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez továbbra is az Andrit, na meg a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Nem sok időnk van hátra, és ha visszatekintünk a napra, fontos, hogy megfogadjuk az Oasis tanítását. Don't look back in anger.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andrit.

0: És közös utunk a végéhez értünk. Remek dalokat hallottunk, sokszínű délután volt ez is. Köszönöm, hogy itt volt. Tovább jó rádiózást, meg jó pihenést is. Holnap reggel jön Levi, aztán meg majd Vali is. Én meg olyan 13 óra környékén, addig pedig minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
6: Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
7: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait.
9: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Érkezik a kormányzati támogatás, rendezheti tartozásait a főváros. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentétele nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének egyik korábbi rácsalmási földvásárlása kapcsán, írja a Portfolio. Rákai Filip cége 2022. novemberében vásárolt meg Rácsalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Henkuk gomiabroncs gyártó cég magyarországi központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácsalmást. Majd a cég a terület egy részét eladta a dél-koreai gumiabroncs gyárnak, a tranzakcióval pedig rövid idő alatt 1 milliárd 433 millió forintos adózott profitot ért el. Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Henkuk gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak. Vladimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte, jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: I'm a fireball.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is! 24 szexárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szexárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szexárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot, egy este, több világ.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24-04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit. FM 105.1.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
9: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Már ki is zárták a V-hídat a körvasút beruházásából. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A miniszter tájékoztatása szerint a V-híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagbegóvó, balesetveszély elhárító és a későbbi munkavégzés kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség és időráfordítással adott legyen. Vitézi Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender, közölte. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése egy nagy hazai ingatlan közvetítő lakásárindex szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami komoly fékezésnek felel meg a lakáspiacon. A kormány módosítaná a 2027-es budapesti vízes világbajnokság rendezési szerződését. A Magyar Közlönyben jelent meg a 2027-es budapesti világbajnokságról szóló új kormányhatározat. A döntés szerint a kormány kedvező pénzügyi feltételekkel szeretné megrendezni a sporteseményt. Ehhez módosítani kell a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel kötött rendezési szerződést. A módosítás pontosíthatja a résztvevő szervezetek feladatait, a költségek megosztását és a felelősségi szabályokat is. Csak nem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felvetődik a hűtlen kezelés is, közölte Tanács Zoltán szombaton Facebook bejegyzésében. A tárca vezető szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, ahol luxusszálloda, jean, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei is szerepeltek az elszámolásban.
1: Rádió Antrit időjárás.
10: Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
1: Második Tolna megyei lóegészségügyi konferencia november 21-én szombaton a Termál Hotel Tengerizben, ahol elismert hazai szakemberek, izgalmas előadások és értékes kapcsolatépítési lehetőségek várják. A részvételi díj 18 000 forint, amely svéd asztalos ebédet is tartalmaz. A részvétel regisztrációhoz kötött. További információ dr. Debreceni Brigitától a 30 309 21 42-es telefonszámon, vagy a paciműhely@gmail.com e-mail címen. November 21-én találkozzunk Tengelicen.
2: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Ennyi volt a reklám! Szekszárdi Rádió minden szekszárdinak! A

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Vigyázz! Dől a fa!
3: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
2: És mi lett a vége?
3: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
2: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balog Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balog Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák akár alvállalkozókkal is. Balog Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
4: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás, songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
5: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél, elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorúbb büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a két férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát, a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátóigazgatóság taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

és a tegnap slágerei. Rádió Andrét. In here.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Rádió Antrit FM 105.1. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 000-en töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárca vezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorúbb büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a 2 férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó igazgatóság taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
0: Ez a Rádió Andrét FM 105.1.

Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: lassul a DJ, serceg a bakelé.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél, elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyors hajtás kapcsán azt, hogy szigorú büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a 2 férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó igazgató taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted. Minket összeláncolt a képzelet, valami ezerrel végig fut a hát.

hallgatod a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is, ez a Rádió Antrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárdi Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.
1: Tegyük fel, hogy eső lesz és több.

0: Macska kövön.
1: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.